0: A megyében előfordulhat rövid ideig tartó záporzivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú, Saul is

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 17 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A legtöbbször szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, de 4 közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Péntek délután kigyulladt egy kazal a szabad hétvégén egy állattartó telepen. 300 bála vált a lángok martalékává, a tűz pedig egy takarmánytároló silót és több ezer gumiabroncsot is veszélyeztetett. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó-Nagymarton külterületén a tarló égett 2 hektáron, Böhönyén pedig kis területen az aljnövényzet kapott lángra. 10 játékos marad a bajnok és kupagyőztes Finókaposvár férfi röplabda csapatánál a következő szezonra. A klubnál folytatja többek között az előző idény legértékesebb játékosának választott brazil libero Bruno Feliciano, valamint Dávid Csanád és Magyar Bálint is. A légiósok közül az amerikai Maxim Grigoriev és az argentin Franco Medina is marad a csapatnál. Ubicska Patrik a 6., Bögöly Gábor pedig már a 13. idényét kezdi meg kaposvári színekben. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás verseny útvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 km-rel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő verseny távja 3,2 km-re rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Gloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek négy férfi ellen, akik több mint 5 millió forint értékben loptak kábeleket és más fémeket Barcs környéki ipari telephelyekről. A vádlottak 2023 tele és 2024 tavasza között 5 hónap alatt 5 helyszínről vitték el az értékesíthető fémeket, amelyeket mélytelepeken adtak le. Az ügyészség egyikükre letöltendő, két társára felfüggesztett börtönbüntetést, egy férfira pedig pénzbüntetést kért. Amerikai szélsűtővel erősített a kaposvári női röplabda csapat. A 25 éves Amethyst Harper a MÁV előre együttesétől érkezik a KHG KNRC-hez. A kaliforniai játékos korábban Görögországban is röplabdázott, az előző idényt pedig Székesfehérváron töltötte. Harper Mikus Nina után a kaposváriak második új igazolása a 2026-2027-es szezonra. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megyei rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a kaposvári regionális nyomozóügyészség indított büntetőeljárás.

0: lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó záporzivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
2: Fő három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Várj, vagy fuss, és énekeljük azt a régi klasszikus.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás ezen a héten Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Talján Gyula utcában, a Fő utca és a Németh István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyi színen táblák jelzik. Befejeződött a Berzencei vár idei régészeti feltárása, számolt be róla a Ripple Római Múzeum. A kutatás negyedik évadában a szakemberek tovább vizsgálták a vár egykori helyiségeit és udvarát. Több épületfalat, egy korai téglapadlót, valamint leletekben gazdag, tűzvészben elégett pusztulási rétegeket is feltártak. A régészek helyenként másfél-két méteres mélységig dolgoztak. Az ásatást számos önkéntes, köztük helyiek és berzencei diákok is segítették. 8 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a somogyi rendőrök. Az egyenruhások a Balatonnál és más somogyi települések környékén is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Siófokon egy ittas elektromos rolleres parkoló autónak hajtott, Somogyváron pedig egy jogosítvány nélküli motoros ütközött betonhídfőnek. Balatonvilágosan egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután betonkerítésnek hajtott. Megnyílt a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyára, amely ezzel a vállalat legnagyobb európai üzeme lett. Az új gyáregységekben hétfőn megkezdődött a teljesen elektromos C-osztály sorozat gyártása. A vállalat azt is bejelentette, hogy a jövőben a G-osztály új kompaktabb változata kizárólag Kecskeméten készül majd. Az 1 milliárd eurós beruházás során több mint kétszeresére növelték az üzem területét, és 5 új korszerű gyártócsarnokot építettek. A Duna alacsony vízállása miatt bezárták a Szabad strandot Baján. A folyó vízszintje vasárnap estére 59 cm-re csökkent a városnál, ami több mint 30 cm-rel marad el a strand működéséhez szükséges minimumtól. A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte folyamatosan apadt, és a vízügy előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony maradhat. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant, és a helyszínen életét vesztette.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő részében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Másra csüt a nap egyedül, más, hogyha van egy társ. Minden egyes nappal valami új jön el. A nyüzsgő betonváros közönye átölel. Egyet sosem felejtsen el, ön sem, hogyha fel kell. Ott szomorú éjszakák után örömteli

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megérkezett Kaposvárra két új elektromos midibusz, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az EMAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további három szóló és csuklós autóbusz érkezik. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy azért döntött a város a flotta cseréről, hogy a közösségi közlekedés még magasabb színvonalon működhessen. A midibuszok később olyan területeket is kiszolgálhatnak, ahová a nagyobb járművek eddig nem tudtak behajtani. A buszpark teljes cseréje várhatóan jövő nyárig fejeződik be. Kötelező ebösszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyát tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. Bronzérmet szerzett Kaku Koppány a müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságon. A Kaposvári Sportközpont és sportiskola versenyzője a 4x200 méteres magyar gyorsváltó tagjaként végzett harmadik helyen. A kaposvári úszó egyéniben is jól szerepelt, 200 gyorsan a 11., 100 méter gyorsan pedig a 10. helyen zárt. A müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságot július 7-e és 12-e között rendezték meg. Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várható a jövő héten dönt a Fidesz frakció. 10 perces tűzijátékkal, látványsóval és családi programokkal készül a kormány az augusztus 20-ai állami ünnepre. A tervek szerint Budapesten több helyszínen rendeznek kulturális és könnyűzenei eseményeket, a parlament épületére pedig történelmi motívumokat vetítenek. A tűzijátékot 2 perces görög tűz egészítené ki, utána pedig DJ-k lépnének fel a Kossuth téren. A rendezvény lebonyolításához ugyanakkor új partnert keresnek, miután a korábban megbízott cég pénzügyi nehézségei veszélyeztették a program megvalósítását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő részében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Mosolygós reggelt kívánok mindenkinek, üdvözöllek benneteket 5 perccel 6 óra után július 14-én ezen a kedden. A városban 19 fokot mutat a hőmérő, de a környékünkön 14-15 fok van általánosságban. Jóval frissebb a levegő tehát a városon kívül, de nem rossz azért. Köszönhetően annak, hogy egyelőre még kevés autó jár, és azért valamelyest lehűlt a levegő még a belvárosban sem. Nagy szellőztetés, ezt ne felejtsük el, sosem, és aztán árnyékolás, mert jó meleg lesz délután, felhő alig van az égen, azért lesz majd néhány, meglátjuk, hogy hoznak-e esőt. Mi hozzuk az édent nektek. Metszer Viki Nagybog és Miss Mood közös dalát például. De itt van Calvin Harris és Ellie Goulding az I Need Your Love-val, hogy frissítsünk mindenkit. Tartsatok velünk ezúttal is, hozom az infokat, ti pedig a közlekedés, hozhatjátok nekünk a 70 32 32 355-ös számunkra.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 14-én, ezen a mai kedden az Őrs és Stella nevek viselői ünnepelnek, meg a Bonaventúrák, Esztelliák és a Zalánok is. Az Őrs egy török-magyar eredetű régi férfi név, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből a jelentése férfi, illetve hős. A Stella pedig németből jött hozzánk, jelentése csillag. A Zalán név eredetére több magyarázat is él. Lehet szláv, török eredetű, vagy a honfoglalás előtt hazánkban uralkodó vezér neve is. De az biztos, hogy Vörösmarty Mihály Zalán futása című műve révén terjedt el, és még a 90-es években ritka volt, ma már a leggyakrabban adott férfi nevek között van, igen előkelő helyen. Legyen örömteli a napotok, kedves névnaposok és szülinaposok is! Élvezétek minden percét, a nyárnak is, és a zenei kínálatunknak is. Alan Walker és Zac Abel párosa jön most, az Endless Summer nektek.
0: Ez volt a kalendárium. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Van miről olvasgatni bizony a kaposvármost.hu-n, így arról, hogy harmadszor is lesz hőlégballonbajnokság városunkban. Hogy pontosan ezért mikor kell kiemelni az eget, olvassátok el. Megnézzétek meg, milyen a két új midi busz, amelyek megérkeztek városunkba, és a héten már munkába is állnak. De arról is beszámol a kaposvármost.hu, hogy milyen volt az az autós találkozó, amelynek keretében négy lábúaknak gyűjtöttek, és milyen volt a családi délután a napraforgó családi bölcsödében. Aztán persze friss sporthírek is vannak az oldalon, így a kék szalag vitorlás versenyről, valamint arról, hogy egyben marad a bajnok csapat magja, a finó Kaposvárnál is formálódik már az új szezon kerete. További részletek, olvasni valók, érdekességek a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass más.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás ezen a héten Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Talián Gyula utcában, a Fő utca és a Németh István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyi színen táblák jelzik. 17 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A legtöbbször szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, de 4 közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Péntek délután kigyulladt egy kazal a szabad hídvégen egy állattartó telepen. 300 bála vált a lángok martalékává, a tűz pedig egy takarmánytároló silót és több ezer gumiabroncsot is veszélyeztetett. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó-Nagymarton külterületén a tarló égett 2 hektáron, Böhönyén pedig kis területen az aljnövényzet kapott lángra. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 naposra válna a karácsony, így a dolgozók többségének Szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megyei rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség indított büntető eljárást.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő részében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában.
0: Győrti Betta.
5: Üdvözlök mindenkit, 3 perccel fél hét után egy nagyon kellemes, nyugodt és szép nyári reggelünk van. Bízom benne, ezt átérzitek ti is, nincs okotok idegeskedni vagy bosszankodni semmi miatt, és tényleg a lehető legderűsebben tudtok nekiállni július 14-ének. Segítünk ebben persze, hozzuk az infókat és az üdítőbbnél üdítőbb dalokat. Tina Turner énekel mindjárt, de előbb Ed Sheeran érkezik a Shivers-szel. Ti pedig, ha már úton vagytok, mindenképp vigyázzatok magatokra, és ha tudtok valami fontosat, észleltek valami rendkívülit, írjátok meg nekünk 7032323355, de akár azt is, hogy éppen mivel vagytok elfoglalva így nyár közepén.

0: Programajánló.
1: Várnak benneteket ma is a Kultik moziba a déli óráktól. Minyonok és szörnyek meghívás, Vajana, Toy Story 5, Supergirl, Michael, Hálcsó szobák, horror, akadvai, szürke zóna, ez most a kínálat. Csütörtöktől pedig jön az Odüsszeia újdonságként. És csütörtökön ismét lesz sok-sok kacagás a Takács Gyula könyvtárban. Vidám zenés és kézműves délelőttöt tartanak a gyerkőcöknek, ezúttal dr. Mosoni László csillagász előadását hallgathatják 10 órától, és aztán jön a barkácsolás 11 órától. A részvétel ingyenes. Ugyancsak csütörtökön, július 16-án a Szilvász Szent Mártoni nyári esték programsorozat keretében ingyenesen lehet megtekinteni a Rock Színház Pál utcai fiúk című musicaljét. Este 8 órakor kezdődik majd. Szombaton reggel 9 órától World Jumping, 10 órától Stretching. Ezt a két mozgásformát lehet kipróbálni az Esparkban majd ingyenesen. És lesz szombaton parti a parton, a Desed a parton, a gyerekek legnagyobb nyári bulia, egy órás óriás habpartival, cukorágyúval, minidiszkóval, papírhajó szépségversennyel és csillámtetkóval, kézműves sarokkal. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most! Jó, mert

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Július 14-e van ezen a kedden, az őrsök és tellák ünneplik névnapjukat. Ma van a franciák függetlenségi napja, Bastille várbörtön lerombolásának és a francia forradalom kezdetének emlékére 1789-ben történt ez. Ezen a napon született Gustav Klimt, az osztrák festőművész 1862-ben, és William Hanna, amerikai rajzfilm készítő 1910-ben, az ő nevéhez a Frédi és Béni című rajzfilmsorozat köthető. 1881-ben hunyt el 21 éves korában mindössze Henry McCarthy, azaz Billy a kölyök, aki az amerikai vadnyugat egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja volt. 1885-ben Sarah E. Goody lett az első afroamerikai nő, aki szabadalmi bejegyzést kapott, találmánya a felhajtható ágy. Ingmar Bergman, svéd filmrendező, a modern filmművészet nagy hatású egyénisége, 1918-ban látta meg a napvilágot. Míg Karel Gott, a cseh énekes, 1939-ben és 1945-ben Kudlik Júlia, újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. 26 éve nyílt meg Budapesten a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. Ma emlékezünk Janikowski Évára, a Kossuth és József Attila díjas író, aki elsősorban gyerekeknek írt, 23 éve hunyt el. Eszterházy Péter, Kossuth díjas és József Attila díjas írónk, publicistánk pedig 10 éve. Szülinapját ünnepli Lovas Rozi, a színésznő, 40 éves lett. És még van két zenetörténeti érdekesség, 44 éve Londonban mutatták be a Pink Floyd The Wall, vagyis a fal című filmjét, amit Alan Parker rendezett, és 74 éves lett Chris Cross, az Ultravox zenekar tagja. Dancing with Tears in My Eyes című daluk az egyik leghíresebb, ezt hallgatjuk most.
0: Ez volt a kalendárium. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megérkezett Kaposvárra két új elektromos midibusz, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az EMAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további három szóló és csuklós autóbusz érkezik. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy azért döntött a város a flotta cseréről, hogy a közösségi közlekedés még magasabb színvonalon működhessen. A midibuszok később olyan területeket is kiszolgálhatnak, ahová nagyobb járművek eddig nem tudtak behajtani. A buszpark teljes cseréje várhatóan jövő nyárig fejeződik be. Kötelező ebösszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyát tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. 8 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a somogyi rendőrök. Az egyenruhások a Balatonnál és más somogyi települések környékén is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Siófokon egy ittas elektromos rolleres parkoló autónak hajtott, Somogyváron pedig egy jogosítvány nélküli motoros ütközött betonhídfőnek. Balatonvilágosan egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután betonkerítésnek hajtott. Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várhatóan jövő héten dönt a Fidesz frakció. 10 perces tűzijátékkal, látványsóval és családi programokkal készül a kormány az augusztus 20-ai állami ünnepre. A tervek szerint Budapesten több helyszínen rendeznek kulturális és könnyűzenei eseményeket, a parlament épületére pedig történelmi motívumokat vetítenek. A tűzijátékot 2 perces görög tűz egészítené ki, utána pedig DJ-k lépnének fel a Kossuth téren. A rendezvény lebonyolításához ugyanakkor új partnert keresnek, miután a korábban megbízott cég pénzügyi nehézségei veszélyeztették a program megvalósítását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő részében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Hello, hát készek vagytok erre a szép nyári napra, megélni annak minden percét örömmel, lelkesedéssel? Vagy ezt még kevésbé érzitek? Frissüljünk hát együtt, 6 percen múlt el, 7 óra július 14-én. Jennifer Aniston, ismerős a név ugye mindenkinek, és a színésznő is, és azt is tudjátok, hogy 57 évesen milyen jól néz ki még mindig. Nos, mondom az ő tanácsait. Kapcsold ki az értesítéseket reggel, tehát digitális detox, ne úgy kezd a napot, hogy rögtön böngészel, keverd a kollagént a kávédba, majd vidd le a kutyát. Könnyen meg lehet fogadni a tanácsait. Az enyém pedig még plusz az, hogy közben hallgassátok mindig a legnagyobb slágereket, Kygo újdonságát, a Take Me Back címűt, mindjárt Cameron Friends címűje után.

0: Blondie hozta nekünk a frissítőt ezúttal Maria című dalával a rádió moston, egy perccel múlt el 4:08, derűs, szép reggelt kívánok mindenkinek, örömmel ébredtetek, remélem, és vágtok neki a mai feladatoknak, ha van, vagy a táboroknak, kedves gyerkőcök, fiatalok, mert ha nem magatoktól szoktatok ilyenkor ébredni, akkor feltételezem oka van, és például egy jó kis tábor az egyik oka, a városban és a környéken rengeteg van, és lesz még népi élménytábor, kis tudósok tábor, Legómánia tábor, de bábjáték tábor is zajlik majd még július utolsó napjain itt a városban. Nagyon különleges foglalkozásokra, élményfestő táborba lehetett beiratkozni, de például Süliváró fejlesztő hét is lesz, ám ez is nagyon szórakoztató lehet, és rengeteg tapasztalatot szerezhetnek a gyerkőcök. Nagyon jó, ha táboroznak tehát, legalább nyaranta egyszer egy hétre, mert ilyenkor ez lehetőséget ad számukra, hogy saját jogon alakítsanak ki kapcsolatokat, barátságokat, átélhet olyan sikerélményeket, amelyek építik személyiségét, önbizalmát. És a táborozás csodája, hogy egyébként minden gyerek otthon hagyja azt a csomagot, amelyet egyébként az iskolában cipel. Itt nem számít, hogy ki jó matekból, kinek rossz az énekhangja, vagy kinek vannak tanulási nehézségei. A táborban mindenki tiszta lappal érkezik. Sőt, a tábori élet által a gyermek megélheti a közösséghez tartozás érzését és toleranciára is tanít. Aztán persze előfordul, hogy egy táborból is a második napon sír a gyermek, hogy ő most azonnal haza akar menni, de ez kezelhető. És a tapasztalat az, hogy ez igen ritkán fordul elő, és nem is olyan komoly a probléma, mint amilyennek elsőre látszik. Remélem, hogy nagyon jól fogjátok érezni tehát táborozás alkalmával is. Kedves fiatalok, magatokat, és sok-sok élményt szereztek. Zenei élmény pedig nálunk lehet szerezni, így maradjatok velünk.
1: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
1: Elvis Presley.
0: Nem.
1: Abba?
0: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
1: Hát Gershwin, ne hülyeskedj már.
0: De várjál,
1: Gershwin melódiái.
0: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
1: Minden nap háromszor meghallgatom.
0: Ja, értem. Hát akkor te miért vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
1: Nem látszik rajta?
0: Dehogy nem. Hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
1: Mit láttak meg ebben?
0: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
1: Hoppá.
0: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
5: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Ha a lefolyót beszélni tudna...
7: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
6: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Ismét lesz hőlégballonbajnokság Kaposváron a hónap végén. Régészek tárták fel a berzencei várat. Jó reggelt kívánok, 7:30. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Harmadik alkalommal rendeznek hőlégballon bajnokságot Kaposváron. A harmadik Ripper Runai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Befejeződött a berzencei vár idei régészeti feltárása, számolt be róla a Ripper Runai Múzeum. A kutatást negyedik évadában a szakemberek tovább vizsgálták a vár egykori helyiségeit és udvarát. Több épületfalat, egy korai téglapadlót, valamint leletekben gazdag, tűzvészben elégett pusztulási rétegeket is feltártak. A régészek helyenként másfél-két méteres mélységig dolgoztak. Az ásatást számos önkéntes, köztük helyiek és berzencei diákok is segítették. Megnyílt a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyára, amely ezzel a vállalat legnagyobb európai üzeme lett. Az új gyáregységekben hétfőn megkezdődött a teljesen elektromos C-osztály sorozat gyártása. A vállalat azt is bejelentette, hogy a jövőben a G-osztály új kompaktabb változata kizárólag Kecskeméten készül majd. Az 1 milliárd eurós beruházás során több mint kétszeresére növelték az üzem területét, és 5 új korszerű gyártócsarnokot építettek. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görög dínnyárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, Ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dinnyék származását, jelölését és minőségét. Kiemelten ellenőrzik a darabolt termékek tárolását is, ezeket csak lefóliázva és közvetlen napfénytől védve lehet árusítani. Tavaly 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, a feltárt hiányosságok miatt pedig több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki.
2: Időjárás jelentés.
8: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő felében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
9: Mennyire nehézkes most járni a városban? Kérdezem tőletek 7:30 után. Talán ezúttal is elmondható, hogy ez egy nyár közepén sincs olyan nagy forgalom, és nem kell sem idegeskedni, sem rohanni sehová. Vigyázzatok magatokra, mindjárt beszerzem a legfrissebb közlekedési tudnivalókat az Euro 6x6 taxitól is. Addig viszont jön Shakira a Waka Waka címűjével.

0: közlekedési információk.
1: Annyit tudtam meg az Euró 6x6 taxitól, hogy a lámpák mindenhol működnek a városban. Erős közepes a forgalom, inkább a bejövő forgalom Füred, Toponár és Újlak felől. A Németh István fasoron talán egy kicsit több az autó, illetve a Szigetvári felüljáron, de nincs nagy tumultus, közlekedhető a város, és még a piacnál is van parkolóhely. A rollereseknek, bicajosoknak úgy fogalmazott a kolléga, hogy még korán van, de biztos, hogy megjelennek majd a nap folyamán. Vigyázzatok egymásra és magatokra, mindenki járjon óvatosan, és küldjétek ti is az infóitokat a 7032-32-355-ös számunkra. Ami már nem újdonság, de azért még mindig felhívnám rá a figyelmeteket, dolgoznak a Bajcsy-Zsilinszky utcában, egészen a Závda utca felőli végétől az Ezredév utcáig, sőt még az Ezredév utcában is okozhat némi fennakadást. Ez időszakonként le is zárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát, ebbe bele lehet futni akár minden nap, ha elfelejti az ember. Úgyhogy tartsátok észben!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Napra

0: Ez a New Level Empire dal látható címmel volt hallható a rádió moston. Szép napot kívánok mindenkinek, egy perccel 3:48 előtt. Hát milyen látnivaló lesz nem sokára ismét a városban, immáron harmadszorra. Krisztián is elmondta a hírekben, Hőlégballon bajnokság városunkban újra. Ez lesz a harmadik Ripronai kupa július végén. Egészen pontosan július 29-én szerdán este tartják majd a megnyitót felvonulással a Kossuth térig, utána pedig csütörtökön, pénteken és szombaton a reggeli és esti, vasárnap pedig a reggeli órákban lehet számítani repülésekre. Mint minden évben, azért hangsúlyozni kell ezúttal is, hogy időjárás függő sportról van szó, tehát előfordulhat, hogy egy-egy repülés elmarad. A Balaton és a Somogyi Dombság közötti terület az a helyszín, ahol a hőlégballon versenyeket tartják, nemzetközi csapat vezetésével több ország kiváló pilótái érkeznek majd megint. És hányan lesznek megint, akik mennek majd utánuk? A helyszínt, ugye a felszállás helyszínét mindig nem sokkal előtte lehet megtudni, és nagyon jó pofa volt tavaly is, ahogy rengetegen követték ezt, és aztán mentek a hőlégballonosok után, hogy tényleg testközelből lássák a felszállásokat. Szerencsések voltunk, tavaly az időjárás remekül alakult, és szinte minden egyes alkalommal meg lehetett csodálni a kiírt indulásokkor a hőlégballonok felszállását, repülését, még a Városliget is. És aztán született mennyi fotó, videó, amire lehet most is számítani, és arra is, hogy a kaposvármost.hu-s kollégáim követik majd az eseményeket, és várják a ti beszámolóitokat is. Július végén, 29-én kezdődik tehát a Hőlégballon bajnokság Kaposváron augusztus 2-ig tart. Figyeljétek majd ti is!
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napraki.

0: és Beberegsz, a közös dala volt, a Deep in Your Love című a rádió moston. Könnyed reggelt kívánok mindenkinek, bár biztos, hogy van, aki már is fejest ugrott a sok-sok intézni valóba, feladatba, és a tűzoltóknak is lehet, hogy van dolguk. Erről értesített bennünket Józsi, illetve küldött fotót is arról, hogy hatalmas fekete füstfelhő száll a Pécsi utca környékéről. A kométa felett elnézve csinálta a fotót. Reméljük, hogy nagy baj nincs, pontosabban senkinek sincs baja, de valami történt, az biztos. A szakemberek pedig bízunk benne, hogy megoldják a helyzetet. Köszönjük szépen, Józsi, hogy jelezted nekünk, legyen szép napod neked is, és hogy érezzétek magatokban az erőt mindenhez. Már is jön a Survivor klasszikusa nektek, ez az Eye of the Tiger.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Friss árakkal érkeztem a kaposvári nagypiacról. Burgonya kilója 450 forint, kápia paprikát 750 forintért kaphatunk kilónként, a paradicsom kilója 550 forint, a fokhagymáé 2500 forint. A nyár sláger gyümölcsei, kajszi barack 850 forint per kilogrammos áron kapható, a görög dinnye kilója pedig 490 forint, erről jut eszembe. A hétvégén viszont július 18-án szombaton 8 és dél között ingyenes dinnye kóstoló lesz a kaposvári nagypiacon, a régi csarnokban. Az újban pedig ott sorakoznak a húspultok. Kacsanyag 770 forint kilója, kacsafarhát 660 forint, és csirkecombfilét 1340 forint per kilogrammos áron szerezhetünk be, de ugye nagyon sokan szeretnek ilyenkor grillezni, a sertés grill kolbász kilója 3999 forint. A kaposvári nagypiacon várnak ma is benneteket.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet. Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
0: Reklám hangzott el. Kedvenc zenéiddel!
5: Music, music!
0: A pillanat! A tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Kisméretű elektromos buszok állnak forgalomba csütörtökön Kaposváron. Autós találkozón gyűjtöttek egy nagybajomi állatmenhelynek. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megérkezett Kaposvárra két új elektromos midibusz, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az EMAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 3 szóló és csuklós autóbusz érkezik. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy azért döntött a város a flotta cseréről, hogy a közösségi közlekedés még magasabb színvonalon működhessen. A midi buszok később olyan területeket is kiszolgálhatnak, ahová a nagyobb járművek eddig nem tudtak behajtani. A buszpark teljes cseréje várhatóan jövő nyárig fejeződik be. Több mint 1,5 tonna kutya és macska eledelt gyűjtöttek össze kaposvári autósok a nagybajomi Bundazug alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között játékok és egy kutyaház is volt. Vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban Magyarország légterében, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet majd. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig, minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülő dandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megye székhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amely több jelentős változást is hoz. A jogszabály hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az új államfőt pedig legfeljebb 5 évre választhatja meg a parlament. Bevezetik a 12 éves mandátum korlátot az országgyűlési képviselőknél, és átalakítják az Alkotmánybíróság működését is. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, októbertől pedig a vármegye elnevezést ismét a megye váltja fel. Orbán Viktor szerint Magyarországnak joga van ellenállni, ha Súlyog Tamás köztársasági elnököt megfosztják hivatalától. A Fidesz elnöke az alaptörvény 17. módosításának elfogadása után Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy soha nem fogják legitimnek és törvényesnek elismerni az önkény uralom erőszakos módszereit. A volt miniszterelnök szerint egy új államfő kinevezése ebben a helyzetben jogtalan lenne, ezért annak döntéseit sem tekintenék törvényesnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő felében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: És milyen klassz lesz ez a nap? Július 14-e, álljunk neki így, mindenképpen, semmi negativitás, morgolódás, azt tegyétek félre. Máshol járunk nem sokára Bigával, és itt van Adam Lambert, az If I Had You című dalával. Tartsatok velünk ezúttal is, és ha van mit, üzenjétek meg nekünk a 7032 32 355-ös számunkra, akár közlekedési infók is jöhetnek.

0: milyen vérpestítő volt Touch & Go dala, a Would You című pedig nem mai darab, 1998-as, a Rádió Moston hallgattuk, és csupa vérpestítő, kellemes dallal várunk ma is benneteket, meg a legfrissebb, legfontosabb infókkal is. A hírekből hallhattátok, a kaposvármos.hu-n lehetett olvasni és nézegetni képeket is arról, hogy megérkezett a két új MIDI busz a városba, és a héten már munkába is állnak. Bemutatták tegnap tehát azt a két elektromos kis buszt, ami a város utcáit szeli majd, de lesz még plusz 42, összesen tehát 44 busz érkezik, majd újak, csuklós, szóló és MIDI buszok, és lesznek önvezető járművek is. Egészen futurisztikusan hangzik ez. Nem egyszerre fog jönni ez a sok új busz, hanem 2027 nyaráig érkezik meg az összes. A teljes flottához még 4 jármű hiányzik, ezek lesznek az önvezető buszok. Kettőnek az eljárását már lefolytatták, a nyertese meg is van. Hamarosan gyárthatják is a két önvezető buszt, így a következő év nyaráig azok is megérkeznek hozzánk. Csütörtöktől lesznek kipróbálhatóak a MIDI buszok, hiszen már közlekedni fognak a városban, azonban fontos kiemelni, hogy még nem az új útvonalon. Na de milyen új útvonalak lesznek? Mert hogy elkészült az új kaposvári buszmenetrend, augusztus 10-éig bárki véleményezheti, és az érintettek tegyék is meg, ne utána legyen aztán a morgolódás, dünnyögés, hogy semmi sem jó. Egyrészt az észrevételeket ugye el lehet e-mailben is küldeni a menetrend@kkzrt.hu e-mail címre, de lesznek lakossági fórumok is, az első már is július 16-án, csütörtökön délután 5 órakor a Kaposvári Közlekedési Központnál, aztán jövő héten 21-én a Toldi lakótelepen, Toponáron és Kaposfüreden is fognak tartani, július 30-án Szentjakabon, augusztusban pedig Tüskeváron, Töröcskén és a Kaposvár Aréna előtt is lesz, augusztus 6-án egy. Olyan összejövetel, ahol mindenki elmondhatja, hogy mennyire tetszik neki az új menetrend, mint módosítana. A véleményeket írásban, postaládába bedobva is le lehet adni az Áhim András utcába, a Közlekedési Központ várótermében. A kaposvármost.hu-n pedig le lehet tölteni az új menetrend tervezetét. Böngészétek át, aztán jöhetnek a vélemények. Előre, nem utólag.
1: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Napra Kész!

0: Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
3: Igen!
2: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
5: Charity Go 8 már 10

0: Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Ismét lesz hőlégballon bajnokság Kaposváron a hónap végén. Ebb összeírás lesz Szennában. Jó reggelt kívánok! 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Harmadik alkalommal rendeznek hőlégballon bajnokságot Kaposváron. A harmadik Ripple Runai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. A Taliangyolo utcában folytatódik holnap a seprőgépes utca tisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Németh István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért azt kérik az autósoktól, hogy vigyék el onnan kocsijukat. A munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Kötelező ebösszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyát tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000 előtt kiállított régi könyvformátumú személyigazolványok, erre figyelmeztetett ismét a belügyminisztérium. A változás főként az időseket érintheti, a hatóság pedig külön értesítést nem küld, ezért a tárca a hozzátartozók segítségét kéri. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek.
1: Időjárás jelentés.
4: Ma is többnyire napos, időnként gomoly felhős időre számíthatunk, és a megye egyes részein rövid zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A hét hátralévő felében is változékony marad az idő, helyenként egy-egy záporral.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Erre a július 14-ére, ami sokak számára jeles nap, vagy különleges nap, vagy majd az lesz.
6: De az biztos, hogy a világ számos pontján ezen a napon van a nemzetközi mérőszalagnap, kedves szakik, akik együtt dolgoztak minden nap ezzel az eszközzel, nem tudom milyen formában, de ünnepeljétek a nemzetközi mérőszalagnapot. Aztán ma van a tehén megbecsülés napja, és a cápa tudatosság világnapja is, de hoppá, van még valami. A nemzetközi meztelenség napja is július 14-e, de ennél vadabbat is tudok mondani majd nem sokára. Addig viszont jön egy újabb forró dal, és Cello csacsacsája lesz.

0: David Guetta és Sia párosa gyönyörű emberekről írt egy dalt, és adta elő a rádió. Moston hát gyönyörűségeim, mutassátok meg magatokat ma július 14-én. Ez a nemzetközi pucérkodás napja ugyanis, és ahogy az ünnep neve is sugallja, ezen a napon az embereket arra ösztönzik, hogy vessék le minden ruhájukat, és élvezzék a mesztelenségüket. A mesztelenség nem csak szabaddá teszi az embert, hanem jó módja a lehűlésnek egy forró napon, és elég jó esély van arra, hogy ez a július 14-e is a világ számos részén, így nálunk is forró lesz. De ez a nap arra is jó egyébként, hogy az emberek magukévá tegyék a naturizmust, és elgondolkodjanak azon, hogyan kapcsolódnak a természet többi részéhez. Az ünnep Új-Zélandról származik, ahol nagy sikert aratott, és gyorsan elterjedt más nyugati országokba is, ma már szinte minden kontinensen ünneplik. A világnap természetesen nem jelenti azt, hogy mindenkinek mesztelenül kell az utcára mennie, mesztelenül kell a buszon zögykülődni esetleg, elég, ha otthon teljesen mesztelenül pucéran megy ki az ember a kertbe, vagy csak pucéran van otthon. A nudizmus mellett szól, hogy jó érzés, javítja az önbecsülést, a nyári melegben pedig kifejezetten megkönnyebbülés nem érezni hölgyeim a melltartó pántját, ugye, vagy a gatyát is, a farmer rövidnadrágot. Azoknak, akik mesztelenkednek, jobb az önbecsülésük, nyitottabbak, jobban elfogadják önmagukat, mint mások. A mesztelenség összességében jó. A nemzeti pucérkodás napját illik minimum egy órányi csupaszkodással ünnepelni otthon elsősorban. De ne mondok egy vadabbat, mert hogy létezik már a mesztelen túrázás napja is. Ez Amerikából indult, és bár a hatóság arra sem nézi feltétlenül jó szemmel, de nem ritka, hogy olyankor több tucat mesztelen túrázó jön szembe egy-egy amerikai túraútvonalon. Na hát most már ennyivel is okosabbak vagyunk, így dobok egy csókot nektek Tom Jones-szal.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Napra Kész. You don't have to be beautiful to turn me on.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez a Jonas Brothers slágere volt a rádió moston, 6 perc múlva lesz 9 óra, itt nálunk ez volt a napra kész mára, de továbbra sem hagyunk benneteket jó zenék nélkül és friss infók nélkül sem, mindjárt jön Krisztián a legfrissebbekkel, addig pedig még Lady Gaga-t hallgatjuk, ez a Dizzy című, tartsatok velünk továbbra is!

0: Ez volt a Napra Kész. Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Megérkezett Kaposvárra két új elektromos midibusz, vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Serhalmi Krisztián vagyok a rádió most híreivel. Megérkezett Kaposvárra két új elektromos midibusz, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 3 szóló és csuklós autóbusz érkezik. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy azért döntött a város a flotta cseréről, hogy a közösségi közlekedés még magasabb színvonalon működhessen. A midi buszok később olyan területeket is kiszolgálhatnak, ahová a nagyobb járművek eddig nem tudtak behajtani. A buszpark teljes cseréje várhatóan jövő nyárig fejeződik be. Vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban Magyarország légterében, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet majd. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig, minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülődandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amely több jelentős változást is hoz. A jogszabály hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az új államfőt pedig legfeljebb 5 évre választhatja meg a parlament. Bevezetik a 12 éves mandátumkorlátot az országgyűlési képviselőknél, és átalakítják az Alkotmánybíróság működését is. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, októbertől pedig a vármegye elnevezést ismét a megye váltja fel. Rákbetegségből gyógyult fel Kovács Ágnes olimpiai bajnokúszó. A 45 éves egykori sportolónál néhány éve follikuláris pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak, emiatt 2 műtéten és 2 izotópos kezelésen esett át. Kovács Ágnes a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2025-ös vizsgálatokon derült ki, hogy nincs áttéte a szervezetében, és úgy érzi, sikerült legyőznie a betegséget. Történetével a szűrővizsgálatok fontosságára és a halogatás veszélyeire szerette volna felhívni a figyelmet. Kovács Ágnes 2000-ben a Sydney olimpián lett aranyérmes 200 méteres mellúszásban. Orbán Viktor szerint Magyarországnak joga van ellenállni, ha Súlyog Tamás köztársasági elnököt megfosztják hivatalától. A Fidesz elnöke az alaptörvény 17. módosításának elfogadása után Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy soha nem fogják legitimnek és törvényesnek elismerni az önkény uralom erőszakos módszereit. A volt miniszterelnök szerint egy új államfő kinevezése ebben a helyzetben jogtalan lenne, ezért annak döntéseit sem tekintenék törvényesnek.
0: Időjárás jelentés.
7: Folytatódik a nyaralóknak kedvező meleg időjárás. Füllet lesz a levegő és sok napsütésben bízhatunk. Helyenként a megyében azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. A legmelegebb órákban 32 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Hiába nyári nap, kelemen kabátban érkezik hozzánk, és a Nem tudom című dalával, illetve Gwen Stefani még egy korai térről is dalol nekünk ebben a nagy melegben, mert már most jó idő van, és még csak forrósodik ezután a helyzet egy Benson Boone újdonsággal is, The Time of My Life címmel szól.

Elton John-nal és Ella Hendersonnal közösen bulisztunk itt a rádió mostan a 91.2-n. Nem tudom, hogy tervezitek-e, hogy a Balatonra mentek, de ott is lehet aztán bulizni, és nem csak a különböző programokon, vagy strandolás közben, mert hogy ilyen is előfordul, hanem az esti kikapcsolódás is fontos. Nem feltétlenül a különböző, fogalmazunk úgy, diszkókat kell felkeresni, hanem mondjuk a bulihajót, ami számos kikötőből indul, Badacsonyból, Boglárról, Balatonfüredről, Lelléről, Fonyódról, Keszthelyről, Siófokról, Révfülöpről és Balatongyörökről is, kedtől vasárnapig. Egyedül hétfőn nincs buli, na de ma már kedd van, úgyhogy este 9 körül fel lehet pattani valamilyen jó kis hajóra, és a Balcsin elképesztő környezetben akár naplemente mellett ropni egy jót. Vannak másfél órás buli hajók, de 3,5 órás is létezik. Szerintem jó ötlet egy ilyen program azokkal, akikkel igazán jól érzitek magatokat. És akkor most lapoz tovább, az MGR-rel mindjárt, de előbb még Will Smith jön.

0: amit én.
1: Programajánló.
2: Várnak benneteket ma is a Kultik moziba a déli óráktól. Minyonok és szörnyek meghívás, Vajana, Toy Story 5, Supergirl, Michael, Hálcsőszobák, horror, akadvai, szürke zóna, ez most a kínálat. Csütörtöktől pedig jön az Odüsszeia újdonságként. És csütörtökön ismét lesz sok-sok kacagás a Takács Gyula könyvtárban. Vidám zenés és kézműves délelőttöt tartanak a gyerkőcöknek, ezúttal dr. Mosoni László csillagász előadását hallgathatják 10 órától, és aztán jön a barkácsolás 11 órától. A részvétel ingyenes. Ugyancsak csütörtökön, július 16-án a Szilvász Szent Mártoni nyári esték program sorozat keretében ingyenesen lehet megtekinteni a Rock Színház Pál utcai fiúk című musicaljét. Este 8 órakor kezdődik majd. Szombaton reggel 9 órától World Jumping, 10 órától Stretching. Ezt a két mozgásformát lehet kipróbálni az Esparkban majd ingyenesen. És lesz szombaton parti a parton, a Desed a parton, a gyerekek legnagyobb nyári bulia, egy órás óriás habpartival, cukorágyúval, minidiszkóval, papírhajó szépségversennyel és csillámtetkóval, kézműves sarokkal. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik majd.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
4: Neoton.
3: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
4: Miki.
3: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

91.2 Rádió Most.

Erik Iglesiast hallgattuk, a most már négyszeres apukát. Nemrég jött a gólya hír az újabb kisgyermekről a családban, és nem sokára jön a közelünkbe is. Erik Iglesias koncertezni mondjuk megy előtte Kazasztánba is, de szeptemberben Szlovákiában is fellép majd. Magyar helyszínt egyelőre nem tudok mondani, de azt tudom, hogy Ariana Grande-t, a Spin Doctors-t és Miley Cyrus-t is meghallgatjuk még a hírekig, itt a Flowers. We were good.

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Olyan utcákba is be tudnak majd hajtani a midi buszok, ahol erre eddig nem volt lehetőség. 76 gyors hajtót mértek be Fonyód és Marcali térségében. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Átadtak hétfőn két új elektromos midibuszt Kaposváron. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 13 szóló és csuklós autóbusz érkezik. A midibuszok a méretüknél fogva olyan utcákba is be tudnak hajtani, amelyekre eddig nem volt lehetőség, így a jövőben a Nyár utcában és az Aranyi lakótelepen, illetve a Pipacs és a Búzavirág utcában is járnak majd helyjáratos buszok. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy a gázüzemű buszokat teljes egészében elektromos járművek váltják fel, és a teljes flotta csere jövő nyárig megy végbe. 76 gyors hajtót mértek be a rendőrök mindössze 8 óra alatt Fonyód és Marcali térségében. A hatóság múlt hét csütörtökön tartott ellenőrzést a térségben délelőtt 11 és este 7 óra között. A trafipaxok előtt elhajtó autósok közül minden 90. ment gyorsabban a megengedetnél, ugyanis több mint 7200 jármű sebességét ellenőrizték, és 76 sofőrnél állapítottak meg szabályszegést. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő oka, ezért Csomogyban egész évben rendszeresen tartanak sebességellenőrzéseket. Az eredetileg tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából rendezik meg az idei augusztus 20-ai programokat Budapesten, ezt közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető szerint a korábbi összesen 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták az eseményeket szervező láncs csoporttal, a vállalatot érintő büntető eljárás és teljesítési kockázatok miatt. Pósfai Gábor szerint a költségcsökkentés nem megy az ünnepi programok színvonalának és a résztvevők biztonságának rovására. Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várhatóan jövő héten dönt a Fidesz frakció. Megnyílt a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyára, amely ezzel a vállalat legnagyobb európai üzeme lett. Az új gyáregységekben hétfőn megkezdődött a teljesen elektromos C-osztály sorozat gyártása. A vállalat azt is bejelentette, hogy a jövőben a G-osztály új kompaktabb változata kizárólag Kecskeméten készül majd. Az 1 milliárd eurós beruházás során több mint kétszeresére növelték az üzem területét, és 5 új korszerű gyártócsarnokot építettek.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a nyaralóknak kedvező meleg időjárás. Füllet lesz a levegő és sok napsütésben bízhatunk. Helyenként a megyében azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. A legmelegebb órákban 32 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: A zenei streaming platformokon az egyik legnépszerűbb előadó páros érkezik hozzánk, Dash és Young Fly, egy újdonsággal, a Kis Kece című dallal, de előbb még DJ Anten zenél nekünk, ez a Maseri címűje.

0: Programajánló.
1: Ezen a héten is rengeteg kellemes nyári este vár benneteket a Kult kikötőben is. Balatonföldváron a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős esten Veréb Tamás idézi fel egy különleges pálya legfontosabb állomásait, a musical történet legfiatalabb Rómeójától a szenvedélyes Mozarton át Puskás öcsi szerepéig. A személyes történetekkel, kulisszatitkokkal és új dalokkal átszőtt esten Molnár Karesz beszélget vele, zongorán pedig Nagy Ricsi kíséri. Így a közönség egy bensőséges, mégis lendületes találkozás részese lehet, a színpadi szerepek mögött az ember is megmutatkozik. Mindez Balatonföldváron péntek este 20:30-tól. Szombaton a Mondjad Atikám című előadás József Attila belső világába vezet. Vecsei H. Miklós és Balla Gergely érzékeny lírai estje a költő szenvedélyét, vívódásait és szerelmeit hozza, mondhatni haza Balaton szárszóra. Balatonbogláron a Lánybúcsú gondoskodik a könnyed nyári energiákról. A Lilium produkció zenés vígjáték a négy barátnő balatoni összejövetelét követi, ahol a félreértések és a váratlan vendégek, valamint republik slágerek együtt hozzák létre a fergeteges káoszt. Ezt pedig Balatonbogláról lehet szombat este 20:30-től megtekinteni. A gyerekekhez a héten Boribon, Vuk és Rutkai Bori bandája is érkezik majd. Várnak benneteket is a Kultkikötőben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon szép nyári napunk lesz, jó meleggel, 33 fokkal a délutáni órákban és magas UV-sugárzással, szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, itt-ott egy-két gomoly felhő feltűnhet, de csapadékot én azt látom, hogy ma nem hoznak, az esti órákban előfordulhat, illetve holnap hajnalban és délelőtt, akkor több felhő lesz felettünk. Sőt, egész napra inkább felhős időt jósolnak szerdára, de így sem lesz hűvös. Reggel 20 fokot mérhetünk, délután pedig 31 fokot. A jó meleg kitart hétvégéig, 32-34 fok, de erősebb szelet és több zápor, zivatart szombatra és vasárnapra már jósolnak, így pár fokos visszahűlés várható jövő hétre, úgyhogy 28-29 fokos délutánokra számíthatunk majd a következő héten.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ma július 14-én új hold lesz, ami erős meglátásokat és szerencsés fordulatokat jelképez. A Kosnak friss energiát is hoz az új hold, és úgy érezheted, végre elindul valami, amire régóta vártál. Ma érdemes figyelni a megérzéseidre, mert meglepően pontosan mutatják az irányt. Ha új terven gondolkodsz, most jó pillanat lehet megtenni az első lépést. A Bika ma különösen jó érzékkel találja meg a megfelelő szavakat, egy beszélgetés vagy váratlan ötlet hosszabb távon is fontosnak bizonyulhat. Az új hold kedvez minden olyan kezdeményezésnek, amely nagyobb biztonságot és nyugalmat teremthet az életedben. Az ikrek számára ma különösen kedvező lehet az új hold hatása. Könnyen összeáll a kép egy olyan ügyben, amely az utóbbi időben foglalkoztatott. Ne lepődj meg, ha hirtelen megszületik benned egy remek ötlet vagy döntés. Kedves rák, ez a te új holdad, így most még erősebben érezheted a hatását, mintha egy új fejezet nyílna előtted, és ehhez megkapnád a szükséges lelkesedést is. Bármilyen területen is szeretnél változást vagy új irányt, most lehetségessé válik. Hallgass a belső hangodra, mert ma különösen bölcs tanácsokat ad.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: stars on it.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Az oroszlánnak azt írják mára, hogy ez a nap segít lezárni valamit, hogy helyet teremts az újnak. Nem kell sietetni az eseményeket, mert minden a maga idejében bontakozik ki. Egy megérzés vagy álom fontos üzenetet hordozhat számodra, úgyhogy erre különösen figyelj. A szüzet ma könnyen olyan emberekkel hozhatja össze az élet, akik inspirálnak vagy támogatnak egy tervedben. Az újhold kedvez a közös céloknak és az új kapcsolatoknak is. Érdemes nyitott szemmel járni, mert egy véletlen találkozásból vagy egy elejtett fél mondatból sok minden fejlődhet ki. Kedves mérleg, a karriereddel vagy hosszabb távú terveiddel kapcsolatban érkezhet egy bíztató jel. Most tisztában látod, merre szeretnél haladni. Ha van egy ötleted, amit eddig halogattál, itt az idő komolyabban foglalkozni vele. Az újhold kedvező energiái segítenek beindítani az ügyeidet. A Skorpiónak a mai újhold kitágítja a látóhatárát. Egy új cél, tanulmány vagy utazási terv kezd formát ölteni benned. Olyan fordulat jöhet, amire már régóta vártál, és ami megerősít benne, hogy jó úton jársz. A szingli vagy a mai nappal, vagy a következő két hétben kezdetét veheti egy szerelem is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Sziasztok, Murjanikő vagyok a Sugar Love-ból, hallgassátok ti is a Rádió Mostot.
4: Hazudom.

0: világot.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A nyilas számára a jóslat úgy szól, hogy valami fontos változás indulhat el a háttérben, még akkor is, ha ennek még csak az első jeleit érzékeled. A mai felismerések később komoly jelentőséget kapnak. Figyelj azokra a gondolatokra, amelyek újra és újra visszatérnek. A baknak a kapcsolatai kerülnek fókuszba, és most könnyebben megérted, mire van szükséged egy fontos emberi viszonyban. Egy új együttműködés vagy közös terv kedvező irányt vehet. A mai nap a bizalomról és az új lehetőségekről szól. A vízöntő számára mindennapokban hozhat pozitív fordulatot ez az új hold, könnyebben alakítasz ki olyan szokásokat vagy rendszereket, amelyek hosszú távon is hasznodra válnak, könnyebbé válhat a munkád is, és plusz pénz is érkezhet, egy jó ötlet ráadásul jelentősen megkönnyítheti a dolgod. A halak jegyűt kifejezetten inspiráló energiák veszik körül, az új hold felébreszti benned a kreativitást, és új lendületet ad annak, ami örömet okoz. Ha most kezdesz bele egy szívből jövő tervbe, annak különösen kedvező lehet a folytatása.
1: Ez volt a horoszkóp.
3: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposvár.
4: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Adott pénz dalában Jude Law működött közre, mielőtt megismertedek címmel szólt a rádió moston. Mielőtt elköszönnék, ajánlom továbbra is magunkat, Szabival tölthetitek a következő órákat, Krisztián friss hírei után érkezik ő is, és maradnak a legnagyobb slágerek. Én viszont búcsúzom, jön a Freedom Robbie Williams-szel, és nekem, de csak csütörtökig, akkor újra együtt rádiózunk, remélem. Györfi Bettát hallottátok, minden

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán. Charity Go 8 már 11.400.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén. Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baros Szőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyiáru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagy keráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A Talián Gyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utcatisztítás. Autós találkozón gyűjtöttek egy nagy bajomi állatmenhelynek. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Talián Gyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utcatisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért azt kérik az autósoktól, hogy vigyék el onnan kocsijukat. A munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Több mint másfél tonna kutya és macska eledelt gyűjtöttek össze kaposvári autósok a nagybajomi Bundazug alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között játékok és egy kutyaház is volt. Frontálisan ütközött két személyautó hétfő este Szenyér és Böhönye között. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az ütközés után az egyik autó az út közepén állt meg, a másik pedig az árokba csapódott. A járművekben összesen 4 utaztak, 2 kutyával együtt. A mentők 2 sérültet szállítottak kórházba. A balesetnél a böhönyei önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést. Amerikai szélsűtővel erősített a kaposvári női röplabda csapat. A 25 éves Amethyst Harper a MÁV előre együttesétől érkezik a KHG KNRC-hez. A kaliforniai játékos korábban Görögországban is röplabdázott, az előző idényt pedig Székesfehérváron töltötte. Harper Mikus Nina után a kaposváriak második új igazolása a 2026-2027-es szezonra. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000 előtt kiállított régi könyvformátumú személyigazolványok, erre figyelmeztetett ismét a belügyminisztérium. A változás főként az időseket érintheti, a hatóság pedig külön értesítést nem küld, ezért a tárca a hozzátartozók segítségét kéri. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek. Rákbetegségből gyógyult fel Kovács Ágnes olimpiai bajnokúszó. A 45 éves egykori sportolónál néhány éve follikuláris pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak, emiatt két műtéten és két izotópos kezelésen esett át. Kovács Ágnes a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2025-ös vizsgálatokon derült ki, hogy nincs áttéte a szervezetében, és úgy érzi, sikerült legyőznie a betegséget. Történetével a szűrővizsgálatok fontosságára és a halogatás veszélyeire szerette volna felhívni a figyelmet. Kovács Ágnes 2000-ben a Sydney olimpián lett aranyérmes 200 méteres mellúszásban.
0: Időjárás jelentés.
5: Többnyire füllett meleg időnk lesz ma. Sok napsütésre számíthatunk, viszont olykor erősebben is megnövekedhet a gomoly felhűzet, és elszórtan a megyében átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. A legmelegebb órákban 32 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt a By Alex és a Slep és az Emlékszem Vajt című sláger itt a Rádió Most FM 91.2-n. Kellemes és vidám kedvet kívánok nektek. Július 14-e van, és ha dolgoztok, akkor jó munkát, ha pedig úton vagytok, akkor jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670-32-32-355-re. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál, és szokásunk a szűen, most is megpróbálunk átlendíteni mindenkit a Hold ponton. Tesszük ezt majd a legjobb zenékkel, és a napjaink a közelmúlt és a régenmúlt legkedveltebb dallai közül válogatunk majd folyamatosan. Programajánló is lesz, időjárás előrejelzés, rövid és hosszú.

0: Timbaland, Carrie Hilson és Dio is lágere szólt, ez volt a The Way I Are, és ne felejtsétek el, hogy ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokat egy csokorba gyűjtünk minden este, így ma este is 21 és 22 óra között a fekete zenei órában, amikor csak és kizárólag R&B, hip-hop, funk és rap stílusú dalok szólnak a műsorban. Ami pedig a folytatást illeti, mindjárt jön Kygo, Khalid és Griffin a Save My Love-val. Egy jó kis dance pop slágerrel dobjuk fel a slágerlisták éléről a kedd délelőttet itt a rádió most a rövidesen, egy kis kereskedelmi kitérőt követően.
1: 91.2. Rádió most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió most. Mindig önnel, mindig veled.

The Way What Is Love című slágerét gondolta újra még 2023-ban David Guetta, Anne-Marie és Coily Ray, és ez volt tőlük a Baby Don't Hurt Me itt a 91.2 Rádió Moston. 2 perccel vagyunk 3:42 előtt, és Anna-Mari is küldött üzenetet. Szia, nagyon jó zenével indítottad a műszakot, Ayla feldolgozás, kár, hogy az eredeti már feledésbe merült. Szép napot, Anna-Mari, így van, ugye az óra első felvétele volt Élok és Eva Max közöse, a Car Keys, Ayla, és ugye az eredetit a 90-es évek második felében a Kozmonova formáció jegyezte, a dal címe pedig Ayla volt. Nekem annak idején még a Viva Club Rotation, ugye a német Viva Televízió Club Rotation című műsorát idézi a dal, illetve még voltak ezek a Dream Zone vagy Dream Trax Max CD-k, és ezek ilyen válogatás albumok voltak, ugye leginkább dance és trance műfajból, és azon talán az egyiken rajta is volt, ami nekem is megvolt még annak idején. Hát a régi szép idők, ugye? Itt a rádió mostan azért felelevenítjük sokszor a régebbi idők kedvenc dallamait is. Most azonban a közelmúltba repülünk, és neked küldöm, Anna-Mari, köszönetképpen, hogy írtál a következő kicsit kellemesebb hangvételű dalt 2017-ből. Bruno Mars érkezik már is a That's What I Like-al. Ezzel kívánok neked egy szép napot, és persze jó munkát a dolgozol. Délben pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal itt az FM 91.2 Rádió Moston.

0: 12 to 12 címmel Summer felvétele zárta az órát, és persze a délelőttöt, hiszen pár perc és déli 12 óra, utána pedig belépünk a délutáni napszakba, tesszük ezt a Siesta órával ma is, amikor zenei kínálatunkból jönnek majd a legkönnyedebb, és persze a leghangulatosabb dallamok is, valamint a Switch Disco és Ella Henderson közös React is. Megidézzük majd a múltat egy 1987-es sikeresztő dallal, ez lesz a Never Gonna Give You Up. De a 90-es évek legkedveltebb slágerei közül is szemezgetünk, hamarosan indulunk is egy ilyennel, Whitney Houston dalával, a Step by Step-el. De most a folytatásban érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig délben Krisztián jön majd a legfrissebb hírekkel, információkkal, és startol ezzel a jó kis Whitney Houstonnal dallal a Siesta óra.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most. Reklám.
2: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12. Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Megérkeztek az elektromos MIDI buszok Kaposvárra, ismét lesz hőlégballon bajnokság. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Átadtak hétfőn két új elektromos MIDI buszt Kaposváron. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 13 szóló és csuklós autóbusz érkezik. A MIDI buszok a méretüknél fogva olyan utcákba is be tudnak hajtani, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Így a jövőben a Nyár utcában és az Aranyi lakótelepen, illetve a Pipacs és a Búzavirág utcában is járnak majd helyjáratos buszok. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy a gázüzemű buszokat teljes egészében elektromos járművek váltják fel, és a teljes flotta csere jövő nyárig megy végbe. Harmadik alkalommal rendeznek hőlégballon bajnokságot Kaposváron. A harmadik Ripple Runai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Kötelező ebösszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyát tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amely több jelentős változást is hoz. A jogszabály hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, Az új államfőt pedig legfeljebb 5 évre választhatja meg a parlament. Bevezetik a 12 éves mandátum korlátot az országgyűlési képviselőknél, és átalakítják az Alkotmánybíróság működését is. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, októbertől pedig a vármegye elnevezést ismét a megye váltja fel. Orbán Viktor szerint Magyarországnak joga van ellenállni, ha Sulyog Tamás köztársasági elnököt megfosztják hivatalától. A Fidesz elnöke az alaptörvény 17. módosításának elfogadása után Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy soha nem fogják legitimnek és törvényesnek elismerni az önkény uralom erőszakos módszereit. A volt miniszterelnök szerint egy új államfő kinevezése ebben a helyzetben jogtalan lenne, ezért annak döntéseit sem tekintenék törvényesnek.
1: Időjárás jelentés.
6: Délután eleinte felhős és napos időszakok váltják egymást, később pedig erősebben is megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként a megyében átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 32 fok környékén tetőzik.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

1981-ből ez volt a menet Work Dala Down Under, itt a 91.2 rádió moston. Nagyon kellemes és vidám kedd délutánt kívánok nektek egy perccel negyed egy előtt. Én Horváth Szabi vagyok, ez pedig kérem szépen már a Siestóra, amikor zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. A folytatásban is a legjobb zenék jönnek itt az FM 91.2 06 70 32 32 355. Ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat, és továbbra is az egyéb jellegű üzeneteket, ami pedig a legfontosabb, hogy nagyon jó étvágyat kívánok, ha most ebédeltek. Egy jó kis honeybees dal érkezik a folytatásban, ez pedig az idevaló.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Nice to meet you címmel, ez volt MySmith sláger itt a 91.2 rádió mostonnapjaink kedvenc dallamai közül. 2 perccel vagyunk egyébként fél egy előtt, ez továbbra is a Siestóra, és ajánlom figyelmetekbe a gyermekkönyvtár programját, ez pedig a kacagó csütörtökök, vidám zenés és kézműves délelőtök várják a gyerekeket. A következő állomás július 16-án holnap után csütörtökön lesz majd, 10 és 11 óra között lesz az interaktív előadás zenével, bábbal és varázslattal, valamint dr. Mosoni László csillagász előadásával. 11 és déli 12 óra között pedig kézműves foglalkozással várják az 5 éven felülieket. Még egyszer, tehát a gyermekkönyvtárban a kacagó csütörtökök elnevezésű programon. Itt az FM 91.2 rádió, moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a Siestóra Titi ódalával folytatódik, jön 2001-ből a Camelon.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Rózsa Kert és a Just Type szólt itt a Rádió Most FM 91.2, 1 perccel múlt el 3.4. Nem szeretek a rossz hír hozója lenni, de informálni mindenképpen szeretnélek titeket, és most ez esetben az autósokat. Holnaptól szerdától jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, a 95-ös benzin bruttó fülei 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát, írta egyébként a holtankoljak.hu. Az országos átlagárak a mai napon még 587 forint per liter áron a 95-ös benzin, és 608 forint per liter áron a gázolaj tankolható, de ugye adjuk hozzá 14 forintot, így tehát holnaptól a 95-ös benzint 601 forintért, a gázolajat pedig 615 forintért tankolhatjuk majd literenként. Itt a Rádió Moston pedig Don Diablo és Emily Sunday dalával megyünk tovább a Survival, délután 1 órakor pedig jön Krisztián a legfrissebb hírekkel.

0: A mai Siesta órát itt a Rádió Most FM 91.2 Láto és Lukáladal az által Ladori, hamarosan pedig Krisztiánnak adom át a szót, de még maradt pár másodpercem egy óráig bezáróan, úgyhogy ajánlok egy-két dalt a következő órából. Itt lesz majd például Harry Styles és az American Girls. Jön majd Daniel C.V. vadi új dala is, a Love's Gone. És hamarosan indul a következő óra Ray Dalton dalával, az All We Got-tól. Jókedv, vidámság, lendület, ez jellemzi majd a rádió mostan a délután hátralevő részét is zeneileg itt a 91.2-n. Érdemes velünk tartani a folytatásban, és most azonban, mivel délután egy óra lett, már is átadom a szót Krisztiánnak, aki elmondja a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Hírek most!
2: A Talián Gyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utca tisztítás. Autós találkozón gyűjtöttek egy nagybajomi állatmenhelynek. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Talián Gyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utca tisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért azt kérik az autósoktól, hogy vigyék el onnan kocsijukat. A munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Több mint másfél tonna kutya és macska eledelt gyűjtöttek össze kaposvári autósok a nagybajomi Bundazug alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között játékok és egy kutyaház is volt. Vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban Magyarország légterében, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet majd. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig, minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülő dandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Kaposvári atléta is képviseli Magyarországot a csütörtökön kezdődő U18-as Európa-bajnokságon. A kasi versenyzője Horváth Áron 200 méteres síkfutásban, valamint a magyar sprintváltó tagjaként állhat rajthoz az olaszországi Rietiben. Az U18-as atlétikai Európa-bajnokság csütörtöktől vasárnapig tart. Az eredetileg tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából rendezik meg az idei augusztus 20-ai programokat Budapesten, ezt közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető szerint a korábbi összesen 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták az eseményeket szervező Láncs csoporttal, a vállalatot érintő büntető eljárás és teljesítési kockázatok miatt. Pósfai Gábor szerint a költségcsökkentés nem megy az ünnepi programok színvonalának és a résztvevők biztonságának rovására. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000 előtt kiállított régi könyvformátumú személyigazolványok, erre figyelmeztetett ismét a belügyminisztérium. A változás főként az időseket érintheti, a hatóság pedig külön értesítést nem küld, ezért a tárca a hozzátartozók segítségét kéri. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek.
1: Időjárás jelentés.
2: Délután eleinte felhős és napos időszakok váltják egymást, később pedig erősebben is megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként a megyében átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 32 fok környékén tetőzik.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Taylor Swift és Post Malone-tól szólt a Fortnite itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel vagyunk 4:42 előtt, és a felfrissülést nem csak a jó zenék garantálják itt a rádió Most FM 91.2-n, hanem programok szempontjából partnereink is. Például itt van egy szombati program július 18-ára erre a hétre szombatra. A Nekem a Desadat szervezésében lesz egy ingyenes rendezvény a Parti a Parton. Maga a program 15 órától kezdődik, de lesz egy óriás habparti 16 órától, cukorka ágyú 17 órától, és mini diszkó este 6 órától, de maga a program este 8 óráig tart, közben pedig lesz papírhajó szépségverseny, lufiglú, csillámterkó és kézműves sarok is. A helyszín pedig a Nekem a Desed a büfé, várnak mindenkit nagyon sok szeretettel, még egyszer mondom, a program teljesen ingyenes. Itt a rádió Moston pedig a múltat idézzük a folytatásban, 1997-ből jön a Corner Shop és a Brimful of Asha.

0: Bartali Marsz és Demi Lovato közöse az Áp itt a 91.2 Rádió Moston, és ebben a nagy melegben sokan nem is gondolnák, hogy vannak olyan trükkök, amelyekkel még a jégkocka készítés is meggyorsítható, emellett pedig akadnak olyanok is, amik pedig kicsit feldobják a már jól megszokott jégkockákat a mindennapokban. A jégkockákat ugye könnyen feldobhatjuk akár gyümölcsökkel is, ez díszesebbé teszi, és az olvadás közben még finomabbá is varázsolja az italt. Érdemes olyan gyümölcsöt választani ebben az esetben, ami olvadás után is mutatós marad, például citromot vagy lime karikát, ribizlit, áfonyát, illetve kimagozott medgyet és cseresznyét. Az eper, málna, valamint a barackfélék, az alma és a körte viszont hajlamosak megbarnulni és olvadás után, hát úgymond kevésbé esztétikusak, ezért ezekkel óvatosabban bánjunk. Esetleg előbb próbáljuk ki őket, mielőtt vendégek elé visszük a kínálatot. Alternatívaként készíthetünk eleve ízesített jégkockát is citromlével, limelével, szörppel, rózsavízzel vagy éppen gyümölcslével is, viszont közben figyeljünk arra, hogy az íz passzoljon a hozzá párosított italhoz. Például az őszi barackos kocka ugye remekül passzol a hideg fekete teához. A zöld fűszerek, mint a menta vagy a citromfű szintén jó választás, sőt néhány italhoz a bazsalikon vagy a levendula is jól áll, csak arra figyeljünk, hogy a leveleket alaposan megmossuk és óvatosan, sérülésmentesen helyezzük egy-egy kockába. És hogy mivel lehet felgyorsítani a jégkocka készítést házilag, akármilyen furcsán is hangzik, de meleg vízzel gyorsabban tudunk jégkockát készíteni, mint hideggel. Eléggé paradoxon a helyzet, de a meleg víz hamarabb megfagy, mint a hideg. Ezt a jelenséget Mpemba paradoxonnak hívják. Szóval, ha gyorsan kell egymás után sok jégkockát készíteni, akkor érdemes lehet kipróbálni ezt a trükköt. Itt a Rádió Moston a frissítést pedig a leghűsítőbb slágerekkel tesszük. Hamarosan Harry Styles dalával érkezik az American Girls egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
3: Elvis Presley.
2: Nem.
3: Abba?
2: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
3: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
2: Várjál, de várjál, őt
3: melódiájú.
2: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
3: Minden nap háromszor meghallgatom.
2: Ja, értem. Hát akkor te miért vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
3: Nem látszik rajta?
2: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
3: Mit láttak meg ebben?
2: Több mint 25 ezer különböző verziója létezik.
3: Hoppá.
2: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
7: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

pumpálta a tempót szó szerint MK és Krisztáldal. Ez volt a Dior itt a 91.2 rádió. Moston fél perccel vagyunk 3:42 előtt. Én Horváth Szabi vagyok. Ma a július 14-én kedden pedig a Stella és Örs nevű hallgatóinkat köszöntöm külön, hiszen a mai napon ők ünneplik a névnapjukat. A Stella egy latin eredetű név jelentése csillag. A Stella név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek nagyon jó az üzlet érzéke, felelősségtudattal bír és becsüli az életben a minőségi dolgokat. Környezete komolynak ismeri, és ez a komolyság korán megmutatkozik, hiszen már egészen fiatalon más az érdeklődési köre, mint kortársaié. Az otthon és a család nagyon fontos számára, ugyanis ez az a környezet, amiben igazán el tudja engedni magát. Ha elvállal egy feladatot, legnagyobb igyekezetével azon van, hogy azt legjobb tudása szerint véghez is vigye. Az Örs pedig egy török-magyar eredetű név jelentése férfi hős. Az Örs név gyors felfogású, éles eszű, alkotó személyiség kialakulását támogatja. Őszinte jellem, szeret mindent kipróbálni, mielőtt alkalmazná, mivel ő maga gyorsan tanul, sokszor türelmetlen azokkal szemben, akik nála lassabbak, nehézkesebbek. Ilyenkor tudálékosnak tűnik egyébként, karakterének ezen vonása sokakat elfordíthat tőle. Bár igen intelligens, természetes megnyilvánulásai nem nagyon vannak. Szüksége van megértésre, szeretetre, de ez mások számára nehezen érzékelhető. Ezt írta a nagy kalendárium a Stella és Örs nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Bonaventúrák, az Esztellák, a Justusok, a Kamilok, a Kamillok, a Ladomirek, a Vladimirek, a Herkulesek, az Örsik, a Zalánok, a Karolinák, az Emánuelek, a Ferencek és a Harrykek is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánok, és a folytatásban neki küldöm 1984-ből a Talk Talk dalát. Jön az It's My Life itt az FM 91.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Charity Go 8 már

0: technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ismét lesz hőlégballon bajnokság. Megérkeztek az elektromos midibuszok Kaposvárra. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhami Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Harmadik alkalommal rendeznek hőlégballon bajnokságot Kaposváron. A harmadik Ripple Runai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Átadtak hétfőn 2 új elektromos midibuszt Kaposváron. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 13 szóló és csuklós autóbusz érkezik. A minibuszok a méretüknél fogva olyan utcákba is be tudnak hajtani, amelyekre eddig nem volt lehetőség, így a jövőben a Nyár utcában és az Aranyi lakótelepen, illetve a Pipacs és a Búzavirág utcában is járnak majd helyjáratos buszok. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy a gázüzemű buszokat teljes egészében elektromos járművek váltják fel, és a teljes flotta csere jövő nyárig megy végbe. 76 gyors hajtót mértek be a rendőrök mindössze 8 óra alatt Fonyód és Marcali térségében. A hatóság múlt hét csütörtökön tartott ellenőrzést a térségben délelőtt 11 és este 7 óra között. A trafipaxok előtt elhajtó autósok közül minden 90. ment gyorsabban a megengedettnél, ugyanis több mint 7200 jármű sebességét ellenőrizték, és 76 sofőrnél állapítottak meg szabályszegést. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő oka, ezért Csomogyban egész évben rendszeresen tartanak sebességellenőrzéseket. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amely több jelentős változást is hoz. A jogszabály hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az új államfőt pedig legfeljebb 5 évre választhatja meg a parlament. Bevezetik a 12 éves mandátumkorlátot az országgyűlési képviselőknél, és átalakítják az Alkotmánybíróság működését is. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, októbertől pedig a vármegye elnevezést ismét a megye váltja fel. Rákbetegségből gyógyult fel Kovács Ágnes olimpiai bajnokúszó. A 45 éves egykori sportolónál néhány éve follikuláris pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak, emiatt 2 műtéten és 2 izotópos kezelésen esett át. Kovács Ágnes a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2025-ös vizsgálatokon derült ki, hogy nincs áttéte a szervezetében, és úgy érzi, sikerült legyőznie a betegséget. Történetével a szűrővizsgálatok fontosságára és a halogatás veszélyeire szerette volna felhívni a figyelmet. Kovács Ágnes 2000-ben a Sydney olimpián lett aranyérmes 200 méteres mellúszásban.
2: Időjárás jelentés.
3: Délután is felhős és napos időszakok váltják egymást, később pedig erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Helyenként a megyében átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 32 fok környékén tetőzik.
2: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: 5 perccel 14 óra után erre az órára is felsorakoztak a legnagyobb slágerek. Hamarosan Horváth Tamás friss dalát hozom, a Százszor szép címűt, előtte pedig egy tempós villámdallal indul már is az óra, ez Olivia Rodrigo 2021-es felvétel, a Good For You.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

volt a Counting Crows és a Big Yellow Taxi itt a 91.2 rádió, moston pontosan 4:43 van. 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna vízszintje a Gödi vízmércén, a visszahúzódás nyomai pedig Dunakeszinél is látványosak, ahol a mederből egyre szélesebb kavicsos iszapos partszakaszok bukkannak elő, adta hírül egyébként az időkép. A gyors sapadás hátterében a tartós csapadék hiány és a hosszan fennálló meleg száraz időjárás áll, és bár az elmúlt napokban helyenként kialakultak ugye záporok, zivatarok, ezek csak kis területet érintettek, a Duna vízgyűjtőjének nagy részén nem

hullott elegendő csapadék ahhoz, hogy érdemben megemelje a folyó vízszintjét. A Gödi vízmércén július 4-én mért 78 cm-es vízállás hétfőre, mínusz 8 cm-re esett vissza, ami azt jelenti, hogy a folyó vízszintje a helyi vízmérce 0 pontja alá süllyedt. A vízszint csökkenése Dunakeszinél egyébként a leglátványosabb, ahol olvasói fotók tanúsága szerint a víz a megszokottnál jóval beljebb húzódott, a folyó medréből egyre szélesebb kavicsos és iszapos sávok kerülnek szárazra, átrajzolva a partvonalat. Az elhúzódó asszály pedig nem csak a Dunát, hanem az egész ország vízszáztartását érinti. Az elmúlt hetekben a Dunamenti regionális vízmű több településen is víztakarékosságot kért, mivel a rendszerek a hőségben megugró fogyasztás és a csökkenő vízmennyiség miatt kiélezetten működnek. Hasonló problémák sújtják az állóvizeket is, a tatai Öregtó vízszintje a napokban 23 éves mélypontra zuhant. Korábbi években a rekordalacsony vízállás idején Budapesten is előbukkant az Ínségszikla, a Margit híd egyik pilléréjét szinte körbe lehetett sétálni. Most nagyjából hasonló a helyzet a hídnál. És hát hamarosan mondom azt is a hosszú távú időjárás előrejelzésben, hogy számíthatunk egy csapadékra majd, akár itt vételkörzetünkben, Kaposváron is környékén, akár pedig országosan. Hamarosan hozom az infókat, most pedig Lady Gaga-dalát, ez a Shape of a Woman. Like

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos felhős időszakok váltakoznak majd a délután hátralevő részében is, 32-33 fokos hőmérsékleti maximummal, erős ugyanakkor az UV-sugárzás, úgyhogy erre mindenképpen számítsatok. Holnap hajnalban, illetve a nap első felében túlnyomó többségében felhős lesz az ég felettünk, és nagyjából jelenállás szerint olyan 20%-os valószínűséggel számíthatunk vételkörzetünkben csapadék kialakulására, viszont számottevő nagyobb mennyiségű esőzés nem várható. Holnap is erős lesz az UV-sugárzás a kora délutáni órákban, és nagyjából 31 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Csütörtökön és pénteken pedig visszatér a kánikulai forróság 32-34 fokos csúcsértékekkel, erős UV-sugárzással, csapadékmentesen. A változás pedig várható majd szombaton érkezhet egy hideg front formájában. Záporok, zivatarok kialakulhatnak vételkörzetünkben, de számottevően nem esik vissza a nappali órák maximum hőmérséklete, ugyanis szombaton 32, vasárnap pedig 30 fokos csúcsértéket mérhetünk majd. Itt a rádió mostan pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Dennis Lloyd slágerével megyünk tovább, jön hamarosan a Nevermind.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom! Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: senki sem.
1: Ez volt Diaz és Mentadala a Méreg, itt a 91.2 Rádió Moston, 3:43 van, és még itt Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam 76,8 év, addig az olaszoknál ez a szám 84,1. A jelentős különbség nem egyszerűen a mediterrán éghajlatnak, a tengeri levegőnek vagy a nagyobb arányú tengeri herkentyű fogyasztásnak köszönhető. Vastagon benne van egy másfajta társadalmi berendezkedés, életszemlélet, a miénknél jóval erősebb közösségi élet. Vitkai Gergely karinti gyűrűs humorista, forgatókönyvíró, a magyar stand-up comedy egyik megteremtője, jogász, az egyik posztjában az olaszok európai szinten is kiemelkedően magas várható élettartamának okaival foglalkozott. A magyarázatot az összetartó kis közösségek erejében, a rendszeresen napi, heti szinten összejáró családokban, barátokban, ismerősökben, valamint abban a tényben látja, hogy az olasz bár a nappali meghosszabbítása. Míg Magyarországon a legtöbben inkább csak ünnepi alkalmakkor járnak étterembe, addig az olaszoknál sok étterem és bár családi vállalkozásként működik, így az adórendszer kedvezőbb számukra, és a vendéglátás lényege pedig nem az, hogy a vendég komoly összegeket hagyjon az étteremben, sokkal inkább, hogy gyakran visszatérjen. Ez a másfajta rendszer kultúra lehetővé teszi, hogy az olaszok gyakran járjanak étterembe, bárba, mindez ne legyen luxus számukra, legyen alkalmuk találkozni, beszélgetni egymással, a családok ne szigetelődjenek el. Ugyancsak izgalmas még az úgynevezett olasz szágrák, helyi gasztronómiai vagy kulturális fesztiválok alulról szerveződő működése, mely szintén az olasz közösségek összetartó erejét mutatja, valamint az alkoholfogyasztás miénktől eltérő másfajta kultúrája. De érdemes elolvasni egyébként a posztot és elmélyedni kicsit a témában. A vendéglátóhely nem luxus, az ital nem menekülés, úgyhogy amikor legközelebb valaki megkérdezi, mit kellene eltanulnunk Olaszországtól, ne a pizza receptet mondjátok, hanem a következő három dolgot, például ugye, hogy a vendéglátóhely nem luxus, hanem társadalmi infrastruktúra, hogy az ünnepet nem pályáztatni kell és központilag szervezni, hanem önkéntesekkel alulról megcsinálni, és hogy az ital nem menekülés, hanem ürügy arra, hogy egy asztalnál üljünk. A kocsma nem bűn, a kocsma közintézmény, csak nem mindegy, hogy inni járunk oda, vagy élni, zárja a Litkai Gergely az előbb említett posztot. Érdemes egyébként átgondolni. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább DJ Bobadalával, ez a Somebody Dance With Me 1993-ból, délután 3 órakor pedig érkezik Krisztián a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: volt a Fall of the Flow slágere, a Gavallér, és ezzel a dallal egy újabb órá lettünk túl, és hamarosan indítjuk a következőt, melyben olyan slágerek jönnek majd, mint Nagy Bogi és Des közösen Jól leszek újra.
1: Remélem egyszer nagyon leszek újra, az ég égeme mégis nehéz a súlyra.
0: Itt lesz majd a slágerlisták éléről Pink Panther S és Zala Larsson közöse is a Stateside. Hamarosan a következő órát az ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő színésznő Donna Summer 1989-es dalával indítjuk, ez lesz az I Don't Wanna Get Hurt. És meg annyi sláger vár még ránk a következő órában, itt a Rádió Most FM 91.2 napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, és várom továbbra is az üzeneteiteket, illetve a közlekedési információitokat is a 0670 32 32 355-re, ami telefon, SMS és Viber szám, valamint rádión Facebook oldalán keresztül is üzenhettek, ott ugye Messenger üzenetet küldhetek nekünk, a facebook.com/radiomost címen találhattok meg bennünket, most is elmondom, ha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ezt követően értesülhettek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről, valamint fenn vagyunk az Instagramon is, ott pedig a képes videós tartalmakért kövessetek be bennünket. Itt a Rádió Moston pedig jön egy nagyon rövid kereskedelmi kitérő, utána délután 3 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
2: 91.2. Rádió Most. Reklám.
3: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagyken árakon?
7: Igen!
6: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint másfél tonna kutya és macska eledelt gyűjtöttek össze kaposvári autósok a nagybajomi Bundazug alapítványnak. Na, a hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között játékok és egy kutyaház is volt. Vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban Magyarország légterében, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet majd. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig, minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülő dandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Gázvezeték felújítási munkák miatt lezárják csütörtökön a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A forgalomkorlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcába a Németh István fasorról, a forgalmat elterelik és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. Kigyulladt egy hétvégi ház kedreggel a Desedán a Szőlőhegyi részen. Mire a tűzoltók kiértek, az épület teteje már beomlott. A lángokat a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. A tűzoltók szabadítottak meg egy nőt a gyűrűjétől Kaposváron, mert rászorult az ujjára. Az asszony ujja napok óta duzzadt volt, ezért nem tudta lehúzni a nagymamája eljegyzési gyűrűjét, a fájdalom pedig egyre erősödött. A tűzoltók egy rögtönzött fémlapot csúsztattak az ékszer alá, majd óvatosan levágták a gyűrűt. A beavatkozás sikeres volt, ráadásul az ékszer is csak minimálisan sérült, így később egy ékszerész helyreállíthatja. Durdefektet kapott és felborult egy nyerges vontató az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Hollád térségében kedden délután. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották, akik kiemelték a sofőrt a vezető fülkéből. A helyszíre mentőhelikopter is érkezett. A műszaki mentés miatt az érintett szakaszon lezárták az ország határ felé vezető oldalt. Kaposvári atléta is képviseli Magyarországot a csütörtökön kezdődő U18-as Európa-bajnokságon. A kasi versenyzője Horváth Áron 200 méteres síkfutásban, valamint a magyar sprintváltó tagjaként állhat rajthoz az olaszországi Rietiben. Az U18-as atlétikai Európa-bajnokság csütörtöktől vasárnapig tart.
2: Időjárás jelentés.
8: Délután is felhős és napos időszakok váltják egymást, később pedig erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Helyenként a megyében átmeneti zápor, zivatal is előfordulhat. A hőmérséklet 32 fok környékén tetőzik.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

volt a Raymond csapatdal a Tonight 2006-ból itt a 91.2 rádió. Moston egy perccel múlt el 4:15. Lassan, de biztosan a legtöbb munkahelyen véget ér a munkaidő, úgyhogy ha ezt 4 órával számoljuk, akkor látni már a fényt az alagút végén. Na de ezt a szűk 1 órát is meghúzzuk a legjobb zenékkel a folytatásban is. Ha pedig éppen ebbe ti nem tartoztok bele, hogy 4 órakor véget érjen a munkaidő, nem tovább kell dolgozni, akkor se keseredjetek el, mert természetesen a legjobb zenékkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy még gyorsabban, könnyebben és jobb kedvűen teljen a munkaidő hátralevő része. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek veletek, és közben előre tekerjük programok szempontjából egy picit az idő kerekét. Ajánlom figyelmetekbe a július 25-én tartandó Ecsenyi falunapot, ami az Ecsenyi községházánál lesz. 14 órától kezdődnek a programok megnyitóval, felép majd az Amethyst TSE, a Groove House, a Hajdina Egyesület, Meggyes Csaba, a Rider, Tóth Tünde, és végül 20 órától Bálindul Orbán Zoltánnal, de egész nap lesz arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos és többféle készítel várja majd a látogatókat, mindez tehát az Ecsenyi falunapon, július 25-én szombaton Ecsenyben. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább Nagy Bogi és Des dalával, már is itt van a Jól leszek újra.

0: Ez volt Pink Panther és Zella Larson közös a Stateside, és közben ránéztem fontosabb devizáink napi közép árfolyamaira is, ezt is ismertetem veletek. Hát jócskán gyengült a forint, az angol font erősödő tendenciát mutatott, és 1,4%-os emelkedéssel 423 forint 13 fillérbe kerül. Az euró is erősödő tendenciát mutatott, és 1,24%-os emelkedéssel a mai napon 360 forint 65 filléren áll. A svájci frank is erősödött a forinttal szemben, és 99%-os emelkedéssel a mai napon 389 forint 27 filléren jegyzik. Míg az amerikai dollár is erősödő tendenciát mutatott, és 1,56%-os emelkedéssel a mai napon 316 forint 36 filléren jegyzi az MNB. Itt a rádió mostan pedig hamarosan a Maneskin frontembere Damiana David érkezik a Next Summer-rel, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello.

Ez volt a Girls Aloud és a Kodesolt című sláger, méghozzá 2007-ből itt a 91.2 Rádió Moston 3.44 van, és ajánlom figyelmetekbe szintén időben egy picit távolabb a Felső Mocsoládi Falu napot, amit a Hősök tere egyes szám alatt terveznek, szerveznek majd meg augusztus 8-án, reggel 8 órakor indul a főzőversennyel a program, délután 1 órakor lesz a megnyitó és a főzőverseny eredményhirdetése, Kis Dániel 13 óra 15 perckor lép majd színpadra, őt követi a sorban Bodonyi Bea, az Ametisztáns csoport, Meggyes Csaba, a Rider, este 7 órától Tajti Boy, utána pedig diszkó lesz éjjel 1 óráig napjaink a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb diszkó zenével, 14 órától pedig finom ételekkel várják az érdeklődőket, 16 órától pedig lángost is lehet majd kapni, de lesz mellette légvár, körhinta, mászó labirintus, vattacukor és jégkása is. Vár mindenkit sok szeretettel a Felső Mocsoládi Falunapra, augusztus 8-ára Felső Mocsolád községünk kormányzata. Itt a rádió Moston pedig Healthy Emily és az Innocence formáció közös dala jön, ez a tavalyi évből a Hand That Feeds.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: He's got a girl in Paris. He's got a girl in Rome.

0: Reklám.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A Talián Gyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utca tisztítás. Autós találkozón gyűjtöttek egy nagy bajami állatmenhelynek. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Talián Gyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utca tisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Németh István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért azt kérik az autósoktól, hogy vigyék el onnan kocsijukat. A munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban Magyarország légterében, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet majd. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig, minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülődandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Több mint másfél tonna kutya és macska eledelt gyűjtöttek össze kaposvári autósok a nagybajomi Bundazug alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között játékok és egy kutyaház is volt. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly ősszel mentősökre támadt. A 60-as éveiben járó férfi egy marcalihoz közeli településen mulatott a helyi falunapon, de annyira sokat ivott, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A férfi végig agresszíven viselkedett, miközben megpróbálták ellátni, útközben pedig kikapcsolta a biztonsági övét és rátámadt az ápolóra. Végül rendőri segítséggel tudták kórházba szállítani. A férfi később azt mondta, hogy a történtekből semmire sem emlékezett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene. Lángba borult egy traktor hétfő délután Babócsán. A mezőgazdasági vontató már akkor teljes terjedelmében égett, amikor a bejelentő a tűzoltók segítségét kérte. A lángok gyorsan terjedtek, és a tűz a közeli istállókat is veszélyeztette. A lángokat végül meg tudták fékezni a barcsi tűzoltók. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000 előtt kiállított régi könyvformátumú személyigazolványok, erre figyelmeztetett ismét a belügyminisztérium. A változás főként az időseket érintheti, a hatóság pedig külön értesítést nem küld, ezért a tárca a hozzátartozók segítségét kéri. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is napos, változóan felhős lesz az ég. Később erősebben is megnövekszik a gomoly felhőzet, és főként este átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. Késő délután 30-32 fokot mérhetünk, este pedig 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Utolsó közös óránk indul, de hozom a legjobb zenéket a folytatásban, és jön a Zaporozsec és a Movie Star rövidesen. Előtte pedig Calvin Harris és Tom Grennan slágerével indul az óra, ez a By Your Side. When

0: Közlekedési információk.
1: Ádámtól kaptunk Viber falunkra a 0670-32-32-355-re közlekedési információt, azt írja üzenetében, hogy sziasztok, a tüskevári sorompónál most kezdtek el sárgán villogni a lámpák, mindenki figyeljen, én is ugyanezt mondom egyébként az autósoknak, legyetek óvatosak és körültekintőek, tehát Ádámtól tudjuk azt, hogy a tüskevári kereszteződésben sárgán villognak a lámpák, abszolút jó az időzítés, pont a drive time kellős közepén, amikor erősödik a forgalom, hát bízom benne, hogy olyan szakember fülébe is eljutott az információ, akik el tudnak járni az ügy érdekében, hogy visszakerüljön minden a normál kerékvágásba. Tehát sárgán villognak a lámpák a tüskevári kereszteződésben. Ádám, köszi szépen az információt, vezess te is óvatosan, és a következő dalt, a Zaporozsec felvételét, a Movistart neked küldöm az infóért cserébe.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. Az életben egyetlen egy dolog az állandó, az pedig a változás, és évtizedeken át szinte íratlan szabálynak számított, hogy a fizetés ugye magánügy, sokan még a legközelebbi kollégáiknak vagy barátaiknak sem mondták el, mennyit keresnek. A Z-generáció viszont egyre kevésbé érzi ezt tabunak, egy friss felmérés szerint a 30 év alattiak 74%-a nyíltan beszél a fizetésről, míg az idősebb korosztályok jóval visszafogottabbak ezen a téren. Mary Julia Koch, a The Wall Street Journal helyettes szerkesztője szerint a jelenség összefügg azzal, hogy a Z-generáció gyakorlatilag a közösségi média világában nőtt fel. Ahogy egy televíziós interjúban fogalmazott, ez a generáció hozzászokott ahhoz, hogy az életének számos részletét, a kapcsolatait, az egyetemi éveit vagy a mindennapjait online is megosztja. Innen már csak egy lépés volt az, hogy a pénzügyeikről is nyíltabban kezdjenek el beszélni. Mindez persze nem csak a nyitottságról szól, a szakértők szerint a háttérben gazdasági okok is állnak, a mai fiatal felnőttek ugyanis egyszerre szembesülnek az emelkedő lakhatási költségekkel, a magas inflációval, a bizonytalan munkaerőpiacsal és azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyes szakmák jövőjét is átalakíthatja. Ilyen környezetben sokan úgy érzik, hogy a pénzügyi tapasztalatok megosztása nem kellemetlen, hanem bizony hasznos. A fizetésekről való nyílt beszélgetés segített felismerni a bérkülönbségeket, jobban felkészülni egy állásinterjúra, vagy reálisabb fizetési igényt megfogalmazni. A munkaügyi szakemberek régóta hangsúlyozzák, hogy a fizetések teljes titkolózása kedvezhet az indokolatlan bérkülönbségek fennmaradásának, ezért több országban már jogszabályok is ösztönzik a nagyobb átláthatóságot. Az Európai Unió bértranszparencia irányelve például azt a célt szolgálja, hogy könnyebben feltárhatók legyenek az indokolatlan fizetés különbségek, különösen a nők és a férfi bérezése között. A tagállamoknak 2026 közepéig kell egyébként átültetniük az irányelvet a saját jogrendjükbe. Sok idősebb munkavállaló továbbra is úgy gondolja, hogy a fizetés kizárólag magánügy és a róla való beszélgetés feszültséget vagy irítséget szülhet. A fiatalabb generáció viszont inkább úgy látja, hogy az információ megosztása csökkenti a bizonytalanságot és segít igazságosabb döntéseket hozni. A kutatók szerint a nyílt a pénzügyi kommunikáció mögött nem pusztán generációs különbség áll, hanem az is, hogy a mai fiatalok egészen más gazdasági környezetben kezdik a felnőtt életüket, mint a szüleik vagy a nagyszüleik, ezért könnyen lehet, hogy néhány éven belül már teljesen természetes lesz az, ami korábban szinte elképzelhetetlennek számított, tehát hogy nyíltan beszélni arról, ki mennyit keres. Itt a Rádió Mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Tóth Abigail és az Exchange közös Sugar Daddy érkezik.

0: 1982 volt az előző dal évszáma, a Laura Branigan hozta a Gloria című felvételt, hamarosan pedig hazai vizekre vezünk át, méghozzá Rácz Gergő dalával, ez lesz a Hátsó boldogságot.
1: Értek a világra, mire vártok, valahogy mégsem örül a szádok, vagy nem ezt akartátok, Hátsó boldogság.
0: Teljes egészében hozom a dalt egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
3: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Társasházban élsz?
8: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
7: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
8: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
7: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
8: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
7: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
8: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 90.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2. A tavalyi évből Taylor Swift dalát hallottuk, ez volt az Opalight, és pontosan másfél perccel múlt el 3:45, én pedig már a búcsúzom tőletek, de holnap 11 órakor visszatérek a mikrofon mögé, ti viszont maradjatok velünk a folytatásban, és ha jó zenére vágytok, 17 órakor érkezik Krisztián a legfrissebb hírekkel, infókkal, utána pedig kollégám óránként mondja majd a legfrissebb tudnivalókat itt a Rádió Most FM 91.2-n. A The Collins slágerével köszönöm meg a kitartó, kitüntető figyelmeteket, 11 órától most a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, 2002-ből jön a Wherever You Will Go, illetve Ed Sheeran is beköszön hozzánk a Drive című felvétele. További szép napot kívánok nektek, maradjatok velünk a folytatásban is, és persze találkozzunk holnap is. A viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet. Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
5: Igen!
4: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Lezárják csütörtökön a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. Ismét lesz hőlégballon bajnokság Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkák miatt lezárják csütörtökön a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A forgalomkorlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcában a Németh István fasorról. A forgalmat elterelik, és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. Harmadik alkalommal rendeznek hőlégballon bajnokságot Kaposváron. A harmadik Ripple Runai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. A tűzoltók szabadítottak meg egy nőt a gyűrűjétől Kaposváron, mert rászorult az ujjára. Az asszony ujja napok óta duzzadt volt, ezért nem tudta lehúzni a nagymamája eljegyzési gyűrűjét, a fájdalom pedig egyre erősödött. A tűzoltók egy rögtönzött fémlapot csúsztattak az ékszer alá, majd óvatosan levágták a gyűrűt. A beavatkozás sikeres volt, ráadásul az ékszer is csak minimálisan sérült, így később egy ékszerész helyreállíthatja. Kigyulladt egy hétvégi ház kedreggel a Desedán a Szőlőhegyi részen. Mire a tűzoltók kiértek, az épület teteje már beomlott. A lángokat a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Jelentősen drágulnak az üzemanyagok szerdától. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára literenként 14, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedik. A jelenlegi átlagárak alapján így a benzin literje 601, a dízelé pedig 615 forint körül alakulhat. A benzin ezzel a korábbi 595 forintos hatósági ár fölé drágul. Az áremelkedés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok és az Egyesült Államok, valamint Irán között kiújult támadások állnak. Betiltaná a kotorék vadászatot Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter természetvédő szervezetekkel egyeztetett, ezt követően pedig azt közölte, hogy kezdeményezi a vadászati forma megszüntetését. A tárcavezető szerint a föld alatti viadalokban nem csak a rókák, hanem a vadászkutyák is megsérülhetnek, a rókakölykök pedig elpusztulhatnak. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a kotorék vadászatnak nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is napos, változóan felhős lesz az ég. Később erősebben is megnövekszik a gomoly felhőzet, és főként este átmeneti zápor, zivatar is előfordulhat. Késő délután 30-32 fokot mérhetünk, este pedig 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tipp, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Charity Go 8 már

0: Kia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 14-e, kedde 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Olyan utcákban is járnak majd az új buszok, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Fokozatosan lecserélik Kaposváron a gázüzemű buszokat, és az első két elektromos jármű már meg is érkezett a városba. Hétfőn két új elektromos midibuszt adtak át, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 13 szóló és csuklós autóbusz érkezik. A midibuszok a méretüknél fogva olyan utcákba is be tudnak hajtani, amelyekre eddig nem volt lehetőség, így a jövőben a Nyár utcában és a Zaranyi lakótelepen, illetve a Pipacs és a Búzavirág utcában is járnak majd helyjáratos buszok. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy a gázüzemű buszokat teljes egészében elektromos járművek váltják fel, és a teljes flotta csere jövő nyárig megy végbe. Újra felszállnak a hőlégballonok. Idén is lesz hőlégballonbajnokság Kaposváron, immár harmadik alkalommal. A Ripple Ronai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek majd magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Parkolókat zárnak le az úttest és a patkánk tisztítása miatt. Holnap a Talián Gyula utcában folytatódik a seprőgépes utca tisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért a gépjármű tulajdonosokat arra kérik, hogy vigyék el onnan autóikat, a munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Lezárják a kereszteződést a Német István fasor végén. Lezárják csütörtökön a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését gázvezeték felújítási munkák miatt. A forgalomkorlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcába a Német István fasorról. A forgalmat elterelik, és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. Állatmenhelynek gyűjtöttek az autós találkozón. Kaposvári autósok gyűjtöttek több mint 1,5 tonna kutya és macska eledelt a Nagybajomi Puntazug Alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között emellett játékok és egy kutyaház is volt. Katonai repülőgépek zaját lehet hallani. A

0: következő napokban Magyarország légterében vadászrepülők gyakorlatoznak majd, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülődandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Lángokban állt a hétvégi ház. A Deseda szőlőhegyi részének kedden reggel kigyulladt egy hétvégi ház. Mire a tűzoltók kiértek, az épület teteje már beomlott. A lángokat a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Karikagyűrűt vágtak a tűzoltók. Rászorult az ujjára a gyűrű egy kaposvári asszonynak, és a tűzoltók szabadították meg tőle. Az asszony ujja napok óta duzzadt volt, ezért nem tudta lehúzni a nagymamája eljegyzési gyűrűjét, a fájdalom pedig egyre erősödött. A tűzoltók egy rögtönzött fémlapot csúsztattak az ékszer alá, majd óvatosan levágták a gyűrűt. A beavatkozás sikeres volt, ráadásul az ékszer is csak minimálisan sérült, így később egy ékszerész helyreállíthatja. Kamion borult fel a strádán. Kedden délután az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Hollád térségében durdefektet kapott egy nyerges vontató és felborult. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották, akik a sofőrt kiemelték a vezető fülkéből. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a műszaki mentés idejére pedig az érintett szakaszon lezárták az ország határ felé vezető oldalt. Semmire nem emlékezett abból, hogy mentősökre támadott. Részegen támadott mentősökre tavaly ősszel egy férfi, és emiatt most vádat emeltek ellene. A 60-as éveiben járó férfi egy marcolihoz közeli településen mulatott a helyi falunapon, de annyira sokat ivott, hogy mentőt kellett hozzáhívni. A férfi végig agresszíven viselkedett, miközben megpróbálták ellátni, útközben pedig kikapcsolta a biztonsági övét és rátámadt az ápolóra. Végül rendőri segítséggel tudták kórházba szállítani. A férfi később azt mondta, hogy a történtekből semmire sem emlékszik. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene. Minden 90. autós gyorsabban ment a megengedettnél. Mindössze 8 óra alatt 76 gyors hajtót mértek be a rendőrök Fonyód és Marcali térségében. A hatóság múlt hét csütörtökön tartott ellenőrzést a térségben délelőtt 11 és este 7 óra között. A trafipaxok előtt elhajtó autósok közül minden 90. ment gyorsabban a megengedettnél, ugyanis több mint 7200 jármű sebességét ellenőrizték és 76 sofőrnél állapítottak meg szabályszegést. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő oka, ezért Somogyban egész évben rendszeresen tartanak sebességellenőrzéseket. Frontális karambol. Hétfő este Szenyér és Böhönye között frontálisan ütközött két személyautó. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az ütközés után az egyik autó az út közepén állt meg, a másik pedig az árokba csapódott. A járművekben összesen 4 utaztak, 2 kutyával együtt. A mentők 2 sérültet szállítottak kórházba. A balesetnél a böhönyei önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést. A krónika végén pedig egy sporthír. Kasis atléta az U18-as EB-n. A csütörtökön kezdődő U18-as Európa-bajnokságon kaposvári atléta is képviseli Magyarországot. A kasi versenyzője Horváth Áron 200 méteres síkfutásban, valamint a magyar sprintváltó tagjaként állhat rajthoz az olaszországi Rietiben. Az U18-as atlétikai Európa-bajnokság csütörtöktől vasárnapig tart.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Este erősebben is megnövekedhet a felhőzet, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor vagy zivatar. A hőmérséklet este 26-27 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel, és elvétve egy-egy záporral.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton itt, most. Rádió Most.
1: Akinek fáj, még az is vár.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkák miatt lezárják csütörtökön a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A forgalom korlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcába a Német István fasorról. A forgalmat elterelik, és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. A tűzoltók szabadítottak meg egy nőt a Gyűrűjétől Kaposváron, mert rászorult az ujjára. Az asszony ujja napok óta duzzadt volt, ezért nem tudta lehúzni a nagymamája eljegyzési gyűrűjét, a fájdalom pedig egyre erősödött. A tűzoltók egy rögtönzött fémlapot csúsztattak az ékszer alá, majd óvatosan levágták a gyűrűt. A beavatkozás sikeres volt, ráadásul az ékszer is csak minimálisan sérült, így később egy ékszerész helyreállíthatja. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly ősszel mentősökre támadt. A 60-as éveiben járó férfi egy marcalihoz közeli településen mulatott a helyi falunapon, de annyira sokat ivott, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A férfi végig agresszíven viselkedett, miközben megpróbálták ellátni, útközben pedig kikapcsolta a biztonsági övét és rátámadt az ápolóra. Végül rendőri segítséggel tudták kórházba szállítani. A férfi később azt mondta, hogy a történtekből semmire sem emlékezett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene. Dur defektet kapott és felborult egy nyerges vontató az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Hollád térségében kedden délután. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották, akik kiemelték a sofőrt a vezető fülkéből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A műszaki mentés miatt az érintett szakaszon lezárták az ország határ felé vezető oldalt. Lángba borult egy traktor hétfő délután Babócsán. A mezőgazdasági vontató már akkor teljes terjedelmében égett, amikor a bejelentő a tűzoltók segítségét kérte. A lángok gyorsan terjedtek, és a tűz a közeli istállókat is veszélyeztette. A lángokat végül meg tudták fékezni a barcsi tűzoltók. Jelentősen drágulnak az üzemanyagok szerdától. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára literenként 14, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedik. A jelenlegi átlagárak alapján így a benzin literje 601, a dízelé pedig 615 forint körül alakulhat. A benzin ezzel a korábbi 595 forintos hatósági ár fölé drágul. Az áremelkedés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok és az Egyesült Államok, valamint Irán között kiújult támadások állnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Este erősebben is megnövekedhet a felhőzet, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor vagy zivatar. A hőmérséklet este 26-27 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel és elvétve egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. július 14-e, kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban szó lesz a nyári NAV ellenőrzésekről, a kulcsos gyerekek biztonságáról, továbbá folytatjuk sorozatainkat a kisállatok egészségéről, helytörténetről és a rendszerváltásról, ezúttal média szemszögből. Tartsanak velünk, már kezdünk is! Megkezdte nyári ellenőrzés sorozatát a NAV. A mai adásban arról beszélgetünk Püspök Poszovácz Gabriella sajtószóvivővel, hogy mely területek számíthatnak fokozott revizori jelenlétre, és hogy pontosan hogyan is zajlik egy ellenőrzés. Keszthelyi Tibor interjúja következik.
2: A sajtóközlemény szerint megkezdődött a NAV nyári ellenőrzés sorozata, zajlik gondolom, mit kell róla tudni?
3: Valóban a NAV megkezdte úgymond a szokásos nyári ellenőrzés sorozatát, ami egészen augusztus 31-ig fog tartani. Ilyenkor előtérbe kerülnek a turisták által kedvelt üdülőhelyek, a strandok, különféle szabadtéri rendezvények, illetve a szálláshelyek is, tehát minden, ami a turizmushoz kapcsolódik. A revizorok felbukkanhatnak különböző üzletekben, vendéglátóegységeknél, szolgáltatóknál, az online térben is, de például, ha turisztikai szezonról beszélünk, akkor külön figyelmet fognak kapni a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, illetve a séta és élményrepülő tevékenységet végző adózók is, úgyhogy érdemes böngészni a NAV honlapját, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol az adó trafipax információk között számos hasznos információt lehet találni.
2: És mi alapján mennek ki a revizorok a helyszínre?
3: Az adott helyszínre a revizorok többféle módon is eljuthatnak, például előzetes kockázatelemzés alapján, például az online pénztárgépből származó adatok alapján, vagy akár szúrópróbaszerűen is, például, hogyha éppen arra járnak és egy olyan típusú üzletet látnak, ahova úgy gondolják, hogy érdemes benézni, illetve a mesterséges intelligencia is segítséget nyújt a kiválasztáskor. A revizorok felbukkanhatnak olyan adózóknál is, ahol az elmúlt években már probléma volt, sőt, ellenőrzésekre lehet számítani hivatali időn túl is, tehát 4 óra után, akár éjszaka, vagy akár hétvégén is.
2: Mit ellenőriznek ilyenkor a NAV munkatársai?
3: A NAV munkatársai leggyakrabban a számla nyugtadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását, valamint az áruk eredetét és a jövedéki szabályok betartását szokták ellenőrizni.
2: Egyébként mik a tapasztalatok? Milyen területen szokott probléma lenni, de szinte fogadni mernénk, hogy leginkább a bejelentéssel?
3: Így van, az elmúlt évek tapasztalata, illetve a tavalyi tapasztalatok is azt mutatják, hogy minden 5. ellenőrzésnél hibát tárt fel a NAV, és ahogy említetted, leggyakrabban a számla nyugtadáshoz, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének a vizsgálata közben tártak fel szabálytalanságot a munkatársaim, és egyre gyakrabban érdemel említést az is, hogy az online pénztárgépekhez tartozó téves áfakulcsokat használják az érintettek.
2: Miképpen zajlik egy ilyen ellenőrzés?
3: Az ellenőrök tulajdonképpen vásárolnak valamit, egy szolgáltatást vesznek igénybe, vagy vásárolnak egy terméket, tehát mint minden más vásárló úgy jelennek meg az adott helyszínen, azonban fizetés után igazolják magukat a szolgálati igazolvánnyal, és átadják a megbízó levelet. Az ellenőrzésről természetesen jegyzőkönyvet vesznek fel a helyszínen, és a papír alapú jegyzőkönyveket ugye már felváltott a digitális változat, tehát ezek a jegyzőkönyvek tableten készülnek el. Az ellenőrzés végeztével ezt a jegyzőkönyvet aláírják a revizorok, illetve az adózó is, vagy az adózó képviselője is. Ez elektronikusan történik, ugye a tablethez tartozó penszél segítségével, az adózók pedig a későbbiekben elektronikusan, hogyha nem elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, akkor pedig papír alapon fogják megkapni a határozatot, illetve a jegyzőkönyvet magát.
2: Mondtad, hogy van online is ellenőrzés, ott hogyan tudtok ellenőrizni?
3: Online ellenőrzéseknél például megrendelnek egy-egy terméket a revizorok, és a kiszállítás során bizonyosodnak meg arról, hogy például kaptak-e számlát az adott termékről, amit megvásároltak.
2: Említetted azt is, hogy leggyakrabban a számla nyugtaadással és ugye az alkalmazotti bejelentéssel szokott a probléma lenni. Akkor tisztázzuk, nyilván bejelenteni muszáj, viszont mikor kell számlát, mikor kell nyugtát adni?
3: Először is arról érdemes beszélni, hogy nagyon sokan tévesen alkalmazzák magát a számlát és a nyugta kifejezéseket. Tulajdonképpen, hogyha valaki vásárol valamit, vagy igénybe vesz valamilyen szolgáltatást, akkor nyugtát kell kapnia. Abban az esetben, hogyha 900 000 forint feletti fizetés történik, vagy a vevő számlát kér, akkor az eladónak számlát kell kiállítania. Ugye a nyugta az lehet pénztárgéppel kiállított, illetve kézi nyugta, de mindig vannak kivételek. Például, hogyha valaki online pénztárgép használatára kötelezett tevékenységet folytat, ilyenek lehetnek tipikusan a szálláshelyszolgáltatók, és nem szeretnének beruházni egy pénztárgépre, nekik lehetőségük van arra, hogy minden egyes vevőjük, vásárlójuk számára számlát állítsanak ki. Ilyen esetben ki lehet állítani számlát, de úgymond a hagyományos értelemben, hogyha valaki mondjuk egy étteremben fizet, igénybe vesz valamilyen szolgáltatást, vásárol valamilyen terméket, jellemzően az eladónak nyugtát kell kiállítania, ez lehet ugye online pénztárgéppel, illetve kézzel kiállított nyugta, és meg kell jegyeznem, hogy ezt mindig át kell adni a vevőnek, vagy pedig jól látható helyre kell helyezni. Nem egy gyűjtődobozba tenni, nem a pénztárgép mellé tenni, és nem görgetni tovább a pénztárgépen belül.
2: Na akkor megint csak kanyarodjunk vissza, hogy harmadszor is megemlítem az alkalmazotti bejelentésnek a fontosságát, illetve hát a hiányát. Amikor ez nem történik meg, ugye említetted, hogy jellemző a mulasztások között, olyankor mi van? Vagy hogyan kell csinálni? Erről mesélj.
3: Így van, a jellemző mulasztások között például tipikus hiba, hogy az alkalmazott nincsen bejelentve, de erre azonban többféle lehetősége is lenne a foglalkoztatónak, hiszen bejelentheti határozott vagy határozott munkaidővel munkaviszonnyal, vagy akár egyszerűsített foglalkoztatásra, ez a turisztikai szezonban egyébként egy nagyon jellemző foglalkoztatási mód. Nagyon fontos, hogy a bejelentésnek már a munkakezdés megkezdése előtt meg kell történnie, tehát nem utólagosan. Az alkalmazottakat be lehet jelenteni elektronikusan, illetve az egyszerűsített foglalkoztatottakat elektronikusan a 185-ös telefonszámon, vagy pedig egy mobil applikáció segítségével is.
2: Köszönöm az eddigi infókat, a következő műsorban folytatjuk a beszélgetést.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Nyáron megnő az úgynevezett kulcsos gyerekek száma Kaposvár utcáin, de otthon is többen vannak szülői felügyelet nélkül a munkahelyi elfoglaltságok miatt. Bűnmegelőzési szempontból fontos, hogy felkészítsük gyermekeinket ezekre az időszakokra, amelyekhez tippeket is adott Keszthelyi Tibornak, dr. Jávorszkiné, dr. Molnár Magdolna, alezredes, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: Életkoruknál fogva a gyerekek, különösen a kisgyerekek naívak lehetnek, hogyha valaki szépen szól hozzájuk, minden szó nélkül elhiszik azt, amit mondanak nekik. Éppen ezért meg kell tanítani nekik azt, hogy idegennel nem állunk szóba, idegen autójában nem ülünk, és nem fogadunk el ajándékot. Ami érdekes az az, hogy ez vonatkozik az internetre is. Tehát amikor a gyerek otthon van egyedül, gép közelben, internetezik mondjuk 0-24-be, akkor ott is el kell mondani, hogy aki ott ismerkedni akar vele, az ugyanúgy idegen számít, tehát velük sem szabad kapcsolatba kerülni. Abban a pillanatban, hogy egy ilyen kapcsolatfelvétel megtörténik, és mondjuk a gyerek számára kellemetlen üzeneteket kap, én azt gondolom, hogy mindenképpen jelezni kell a szülőnek. A cél az, hogy olyan kapcsolat alakuljon ki a gyerek meg a szülő között, hogy a gyerek elmerje mondani, hogyha ilyen probléma lépett föl, és nyilván ilyenkor a szülő már tud segítséget adni, tudja, hogy kihez kell ilyen esetbe fordulni, de a gyerekeket meg kell erre tanítani. Mindahogy arra is meg kell tanítani, különösen a kisgyerekeket, hogy senkit nem lehet beengedni a lakásba, még akkor sem, hogyha az illető azt mondja, hogy anyukáddal meg lett beszélve. Ilyenkor a szülőt föl kell hívni telefonon, és meg kell kérdezni, hogy tényleg várunk mosógépet, mosogatógépet, vagy mármit, és a szülő ilyenkor már tudja, hogy valami probléma merült föl. Fontos, hogy a gyerekeknek, ha van telefonja, vagy ha nincsen, akkor a lakásban legyen elhelyezve egy olyan cédula, amin a segélyhívó számok megtalálhatók, illetőleg azok a személyeknek a telefonszámai, akiket baj esetén hívhat. Vagy a szomszédot rögtön föl tudja hívni az a kisgyerek. Tehát készítsük föl erre, hiszen nem elegendő, hogy otthagyom a gyereket és hagyok neki enni innivalót, azért minimális biztonsági szabályokat be kell tartatni, és el kell nekik magyarázni. Itt arra is fölhívnám a figyelmet, hogy amikor a gyerekek, és megint csak a kisgyerekeket mondom, például a kulcs lóg a nyakukon, akkor egyértelműen látszik, hogy hát valószínű egyedül van otthon, tehát mondjuk el a gyerekeknek, hogy ne látható helyen tartsák azt a kulcsot, mert az elég feltűnő lenne. Ha valaki követi a gyereket, vagy úgy érzi, hogy bajban van, akkor pedig azonnal kérjen segítséget, és erre is tökéletes, hogyha a telefonban benn vannak azok a telefonszámok, amiket a gyerekek tudnak hívni. Ha nem tud senkit hívni a kisgyerek, akkor menjen be az első boltba, kérjen felnőttől segítséget, vagy bátran menjen oda a rendőrhöz, hogyha lát rendőrt. És tényleg bárkinek bármilyen problémája, baja van, úgy érző bűncselekmény áldozattá vált, akkor a rendőrsége 112-es telefonszámot hívják.
3: Itt a legnagyobb felelőssége ebben, sőt ezekben a témákban, amelyekről hétről hétre beszélünk, mindig a szülőnek van. Oké, hogy a rendőrség temérdek olyan programot szervez iskolaidőbe, ami ezeket célozza és elmondják.

0: megmutatni, vagy elmondani a szülőknek, de azért minimálisan legyünk képbe, hogy például egy közösségi portálon hogyan lehet beállítani a biztonsági oldalakat, hogy ne lássa már mindenki a gyerekem képét. Vagy magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy kivel léphetnek kapcsolatba, kit jelöl ismerősnek, a TikTokra milyen videókat tesznek föl, ennek milyen veszélyei vannak. Ezt egy szülőnek is pontosan tudnia kellene.
1: Sőt, nyaralás esetén, ugye, ha elmegy a család valóban nyaralni, akkor nem biztos, hogy praktikus kiírogatni, kiposztolgatni, hogy ho, két hét, és ide megyünk.
0: Igen. Tehát ezeket meg kell tanítani. Egyébként hogyan várjuk el a gyerekektől, hogy ezt tudják, hogyha életükben nem hallanak erről. De nyilván a mi feladatunk, tehát a bűnmegelőzési kollégák feladata az, hogy minél több gyerekhez eljussunk, és ezeket legalább egyszer életükbe hallják, viszont a szülőkhez is szeretnénk eljutni, és nekik is ugyanezeket elmondani, hiszen csak úgy fog működni, és csak úgy lesznek a gyerekek biztonságban, hogyha a szülők is, meg akik velük vannak, ők is tudnak ezekről a dolgokról.
1: Plusz a nagyszülők is, azt kell mondani, hát, itt az unokázós csalások kapcsán.
0: Az a legjobb egyébként, hogyha ilyen generációs programként kezeljük ezeket a megelőzési programokat is, hisz a gyerekek tudnak segíteni a nagyszülőknek, nagyszülők a gyerekeknek, nagyon sok információt tudnak egymásnak átadni. És nagyon sokszor találkoztunk olyannal, hogy a fiatalabb generáció szólt a nagyszülőnek, hogy hát ez nem egészen úgy van, ahogy te gondolod, kedves mama vagy papa, mert ez épp egy csalás, amiben te benne vagy. De a nagyszülő mondjuk erről még nem hallott, de az unoka már teljesen képbe van a dologba. Tehát nagyon jó, hogyha így beszélünk. Aztán azt is el szoktuk mondani, hogy amikor például kimegyünk egy előadásra, akár nyugdíjas klubba, vagy lakossági fórumra, hogy oké, ott van 30 ember, adják tovább. Tehát az a célunk, hogy minél többen hallják ezeket a dolgokat. Ilyenkor el szoktuk mondani, hogy például a szomszédokkal is nem árt jóba lenni. Bármi történik, azért ott egy szomszéd, például a gyerekem egyedül van, bajba van, a szomszéd az, aki rögtön azonnal tud neki segíteni.
1: Csak azonban egyre inkább kiveszik belőlünk ez a fajta tolerancia.
0: Hát azért bízunk benne, amikor segítségre van szükség, akkor azért egymás mellé állnak, de igen, ez is egy kihívás.
1: Zárásként egy esztendő leforgása alatt hány emberhez jutnak el ilyen bűn megelőzési tanácsokkal?
0: Tekintettel arra, hogy az online térben is jelen vagyunk, tehát számos elektronikusan elkészített anyagunk van, amit havonta különböző témákba küldünk ki önkormányzatoknak, egyházaknak, iskoláknak, tehát nagyon-nagyon sok helyre jutunk el elektronikusan, illetőleg hát a kollégáimmal nagyon sokszor jutunk el személyesen idősekhez, gyerekekhez, felnőttekhez általában. Rengeteg kitelepülésünk van nyáron, aminek az a célja, hogy játékosan tanulják meg a minimális biztonsági intézkedéseket, amit magunknak meg kell tenni.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm!
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kisállataink szembetegsége volt a téma a legutóbbi beszélgetése során dr. Gippert Róbert állatorvosnak és Springman Bernadettnek. Akkor a genetikai problémák voltak terítéken, ma pedig a fertőző betegségek és a mechanikai sérülések kerülnek fókuszba.
2: Doktor úr, mi jellemző ezekre?
3: Macskáknál és a kutyáknál is van számos olyan vírusos megbetegedés. Az állat egyéb más szervi problémáján kívül a szemét is érintik, vagy magát a kötőhártyát, vagy magának a szaruhártyának egy olyan elváltozását, amik viszonylag jellegzetesebbek, ezek általában vírusos megbetegedések, és ezek kísérő tünetei adott esetben, vagy egy nagyon jellegzetes tünetei lehetnek egy adott ilyen betegségcsoportnak, amik általában megelőzhetőek védőoltással, és azért a mai világban már nem annyira jellemzően mutatkoznak, mint korábban, amíg nem volt kifejlett vakcinázások. Ilyen például a szopornyicás állatnak a szemészeti tünete, vagy pedig macskáknál a macska éc és macska leukózis állatoknak a szaruhártyájának bizonyos defektusai, amik összességében a betegség koroktanával fognak össze. Illetve beszéltünk már arról, hogy számos olyan gyulladásos betegség van, ami általános lázas állapottal együtt a kötőhártyának is a gyulladását idézheti elő, illetve lehetnek lokális olyan fertőzések, akár vírusok, adott esetben allergiás alapon, vagy pedig csak úgy, mint az embereknél ilyen pollenporattak, vagy külső tényezőknek a hatására olyan irritatív elváltozások, gyulladások, amik végeredményben az állatoknál ilyen szemtünetekben nyilvánulnak meg. Ezeket a betegség típusától függően kezelni kell, és vannak különböző szisztémásan, illetve lokálisan ható készítmények, amivel segíteni tudunk. Egyébként, ami nagyon gyakori, és az embereknél is nagyon komoly problémát okoz a különböző allergiás problémakörök. Nagyon sok esetben ezeknek a hátterében nem feltétlenül olyan külső tényezők, mint a por, vagy adott esetben pollen, hanem akár táplálékallergiával összefüggésben is kialakulhatnak. Tehát a szem az mindig egy olyan pontja tud lenni az állatnak, ami számos betegségnek a vele járó tünetei kapcsán elváltozást mutat, és ezek nekünk nagyon fontos jelzésértékűek, és ilyenkor nem csak magát a célirányosan a szemet, hanem adott esetben az alapproblémát is kezelni kell, hogy megoldódjon a dolog.
2: Minden témánál, problémánál, betegségnél felmerült eddig adásunkban a megelőzés kérdése. Ebben az esetben is tudunk tenni az ellen, hogy ezek a betegségek bekövetkezzenek?
3: A vírusos eredetű betegségeknek azon csoportja, ami védőoltással megelőzhető, azok mindenképp ajánlatosak, de itt összességében olyan markáns egyéb más tünetek is, élettel össze nem egyezhető tünetek vannak, hogy ilyen szempontból a szem problémája az harmadrangú történet. Tehát magát a alapbetegséget védőoltással, lásd egy szopornyicát nem tudunk kezelni, akkor gyakorlatilag az állat életébe fog kerülni, vagy adott esetben egy macskaic, macska leukózis gyakorlatilag nem gyógyítható betegség, tehát egy ilyen problémakörre van, akkor ezt hát gyógyítani nem tudjuk, megelőzni lehet a leukózis például védőoltással, de a macskaicre nincs megfelelő védőoltásunk, hanem bizonyos indirekt módszerek az állat ivartanításával nem megy ki, nincsenek meg azok a fertőzési források, hogy verekednek, nemi úton érintkeznek az állatok, akkor ezek a problémák elkerülhetőek. Illetve az allergiás problémakörnek, ha megfelelően kezelve van és megelőzhető, akkor az egész szemészeti probléma, illetve hát nagyon sok fertőző betegség, amit beszéltünk, hogy beteg a kisgyerek, vagy adott esetben a családban valaki, akkor ha nincsenek a megfelelő higiéniás szabályok betartva, adott esetben az állatra átvihető, vagy az állatról az emberre átvihető ezek a lokálisan kialakuló szemészeti gyulladások.
2: Ez például szerintem nagyon sok mindenkinek lehet egy új információ, hogy emberről állatra és állatról emberre is terjedhetnek ezek a szembetegségek. Mik azok a jellemzően azok a betegségek, amik így terjedhetnek?
3: Ez elsősorban ilyen bakteriális, lokálisan kialakuló kötőhártyagyulladások, amik a leggyakrabban problémát okoznak az embereknél is, és az adott esetben olyan kor okozza, ami emberben is, meg az állatban is előfordul, és mind a kettőnek nem csak fajspecifikusan okoz problémát, hanem mindkét esetben az embernél, illetve az állatnál is lokálisan kötőhártyagyulladást tud kiváltani. Itt számos banális genkeltő baktériumoktól beszélhetünk, speciálisabb szemészeti problémát okozó baktériumokig, de ezeknek az elég széles a skálája, és alapvetően a nyilván, ami a legtöbb esetben a saját kedvenceinkkel éljük a mindennapjainkat, de például a háziállatoknál is számos olyan hasonló szembetegségi problémakör van, amiben például szerepet játszanak a legyek, szúnyogok, vérszívó állatok, amik gyakorlatilag a szem környékén mozogva egyik állatra a másikra átviszik, vagy ilyen környezetben dolgozó embert ugyanúgy át tudja vinni. Tehát ezek a problémakörök nyilván egy háztáját, amely sok légy, más rovar van, ott át tudja így vinni. Nálunk a házi kedvenceknél elsősorban a nem megfelelő higiénés rendszabályok megsimogatjuk, és az ott esetben a nem tiszta kezünkkel megdörzsöljük a szemünket, és visszük tovább a problémakört.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Tovább sétált térben és időben Májerné Bocska Ágnes idegenvezető és Róth Balázsi Hunor. Ezúttal a Rómahegy felé visz az útjuk helytörténeti rovatunkban.
2: Legutóbbi találkozásunkkor a Gugyuló Jézusról beszélgettünk, a Csalogány utca aljában található kis emlékműről, kis szoborról, és a Csalogány utcán keresztül, ami ugye a város egyik legkevésbé szeretett utcája talán így a közlekedés szempontjából, mert hogy mindig bonyolult elmenni egymás mellett, a két autó találkozik, de felérkezünk a Rómahegyre. És bár a Rómahegyen nagyon-nagyon sok szép épület, szép lakóház van, és ott van például a Rómahegyi kápolna is. Ági, tudunk valamit a Rómahegyi kápolnáról így Kaposvár múltjából meríteni, hogy milyennek a kis épületnek a története?
3: Igen, természetesen tudunk róla, nem csak a kápolnáról, hanem a hegyről is érdemes lenne beszélni egy kicsit. Ezt nagyon szeretjük, és itt jókat kacaráztam magamban, amikor mondtad, hogy a közlekedés a Csalogány utcán nem egy egyszerű dolog, de hát ez a meredek emelkedés azért ez jellemző a dombokra, mert azért a Bartók Béla, Csalogány utca, Fodor József utcákon mindez megtapasztalható. Persze, amit te is említettél, de hát följutunk a Rómahegyre. A Rómahegy felszíne ma már csak nem egészében lakóterület, de ez természetesen nem így volt egykoron, és mindig elmondom, hogy ezek szőlőhegyek voltak, innen maradt meg a hegy elnevezés, holott tisztességes dombokról beszélünk.
2: De ez egy ugyanilyen zárt kerti rész volt nagyjából, gondolom, tehát egy ilyen mezőgazdasági terület, ahol kis ültetvények voltak, szőlőültetvények, stb.
3: Na, pont erről akarok neked most mesélni, mert éppen itt az 1800-as, 1900-as évek elején vagyunk, amikor az itt élőknek, illetve a betelepült kereskedőknek és iparosoknak már nem biztosított elegendő jövedelmet az itt jelentkező kereslet, ezért elkezdtek gazdálkodni. Elkezdtek szőlőt művelni ott fent a hegyen, és a korábban erdővel borított dombokon szépen lassan szőlő birtokok alakultak ki. Tehát innen jött az elnevezés, így van. Tehát ez egy erdős terület volt, és a helyi iparosok, akik nem éltek meg a saját munkájukból már, azok valami kiegészítést kerestek, na így kerültek föl a dombra. Jó? Úgyhogy az 1800-as évek végére azt már pontosan tudjuk, hogy több mint 300 szőlő birtokost írtak abban az időben össze.
2: A szép szám.
3: És ezek a szőlőhegyek, amik a város délről körbeveszik, vagy szegélyezik, ezek rányomták a településre a bélyegüket. Tehát meghatározták a városképet, hogy déli oldalon, ahogy határolják, aztán a lakosság életmódjára is rányomták a bélyegüket, illetve a fogyasztási szokásokra is.
2: Mert hogy hatottak. A szőlőből leginkább nedű készült, bor formájában, gondolom.
3: Igen, egy pesti folyóirat meg is írta, 1832-ben volt, hogy a Somogyi megyeszékhelyen élő mesterember Mihály szőlőbirtokra tesz szert, már felhagy a mesterségével, éjjel-nappal csak a szőlejét bujkálja, úgyhogy a szőlőművelés kezdetétől egészen a születig egy kaposvári mesterembernek a szokásává válik az, hogy reggel egyenes derékkal kigyalogolt a hegyre, és este hazaballagott kissé már bizonytalan léptekkel, meghajlott derékkal.
2: Egyébként a Rómahegyen már nem, de a Szent Jakabi részen például még mindig sok ilyen kis szőlő ültetvényt találunk, tehát elsősorban az idősebb kaposváriak azért még mindig sokan foglalkoznak ott szőlőtermesztéssel.
3: Így van, és pontosan a szőlőben lakó emberek számára épültek a kápolnák, ugye ezek voltak a hegyi kápolnák, először az Ivánfahegyen épült egy, aztán a Rómahegyen először a 18. század második felében építettek kápolnát, majd pedig Angyalos Boldogasszony tiszteletére a dombnak a keleti felére épült, de ez még nem a mai helyén, egy egyszerű torony nélküli épület, és ennek a harangján az 1763-as évszámot lehet látni. Annyira pici volt, hogy mindössze pár gyertyatartó volt benn, ez volt az összes berendezése, és tulajdonképpen ez volt a legkisebb hegyi kápolna, egy pap és pár ember fért el mindösszesen egy misén. Végül is az egyház elrendelte a lebontását 1800-as évek elején, mert úgy döntöttek, hogy pici is, és szükségtelen ezt megtartani, viszont ez nem történt meg, hanem helyreállították. tehát nem lebontották, hanem inkább javították. Aztán tényleg oda kerülünk az 1900-as évek elejére, hogy már olyan rossz állapotba került, hogy végül a hegyközség úgy döntött, hogy jobb lenne teljesen lebontani és egy teljesen újat építeni helyette. Mindez meg is történt, 1903-ban vagyunk, amikor gyűjtést rendeztek az építésére, úgyhogy felajánlásként tégla, cserép érkezett, ingyen fuvart ajánlottak föl az emberek, lakatos munka, festés, mázolás, tehát amit meg lehetett csinálni, azt az emberek megoldották, illetve minden régi, mozgatható, felhasználható anyagot beépítettek, tehát megtartottak. A harangot is áthozták, azt a nagyon régi kis harangot, és van egy kaposvári család, a Gundi család, erre majd bízom benne, hogy kitérünk egy kicsit részletesebben, tehát a Gundi család az, aki a telket adományozza, gyönyörű helyen, remek kilátással a városra, és így kezdett megépülni a jelenlegi Angyalos Boldogasszony kápolna, amelyet 1906. szeptember 9-én felszenteltek.
2: Nagyon szépen köszönöm, Ági, akkor legközelebb folytatjuk a Gundi családdal. Köszönöm szépen!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatódik riportsorozatunk a Kaposváron előadást tartó Mező Gábor kutatóval, aki a rendszerváltás történetét, kulturális és társadalmi hatásait vizsgálja. Ezúttal a média oldaláról közelíti meg a rendszerváltás utáni időszakot Szekeres Marnó Alán kérdező kollégánk.
2: A mai média viszonyok azok mennyiben következményei a 90-es évek döntéseinek. Ugye itt felemlegethetném Kepes Andrást, Juszt Lászlót, Szilágyi Jánost, velük elég gyakran foglalkozol, és hát valóban azt mutatja a kép, a helyzet, hogy ők valóban az előző rendszer embereinek leszármazottai, és mintha azt a kultúrát, vagy azt a hangot ütnék meg a médiában, és itt most ne értsenek félre, Kepes András valószínűleg soha nem politizál direktben úgy, ahogy az apja tette ezt pártfunkcionáriusként.
3: Nem is olyan prinyó, mondjuk, nem olyan primitíven kommunikál, mint a Juszt, tehát itt teljesen máshogy kommunikál.
2: Így van, tehát nem is ezt akarom ezzel sugallni, de önmagában az, hogy milyen témákról beszélnek a nyilvánosság terében, kik egy-egy műsornak a meghívott vendégei, hát azzal is lehet irányítani és terelni úgy a közvéleményt, nem csak arról, hogy miről beszélek, hanem hogy miről nem beszélek például, és ha egy média szerkezetben ilyen emberek uralkodnak, akkor nyilvánvaló, hogy esélytelen például bizonyos kérdéseknek a kibeszélése, ha az érdek azt nem kívánja.
3: Hát a kommunizmus bűneiről igen, nem nagyon volt érdekük szerintem beszélni. Azért az észrevehető az említett személyek esetében is, de másoknál is, hogy itt gyakorlatilag csak csupa jó kommunista volt Magyarországon. Tehát ha mindenkit meghallgatjuk, hogy mit mond a saját szüleiről, mesteriről, hogy mindenki jó kommunista, idealista volt, az, hogy mi történt az országgal, mint hogyha egy párhuzamos valóságban történt volna meg. Ez az egyik. A másik az, ami eszembe jutott, majdnem írtam is ma róla egy posztot, hogy ugye azt álmodtam, hogy megy a Heti Hetes, a Friderikusz van a tévében, és a Gesztit kérdezi. Azt álmodtam, és felébredtem, és hát és még mindig ez a... Nem álmodtam. Itt nyilván egyébként, tehát most mit tudom én azok közé tartozom, aki mindig kiemeli az adott embernek a tehetségét, nem tudom, Kepes egy tehetséges ember, Geszti is az nyilvánvalóan, az Friderikus, hát az egyik legjobb riporter volt, a más kérdés, ez a Friderikus soha, azért utólag én nem nagyon büszke vár, de nyilván ezt ki kell emelni, de hogy azért 2026-ban még mindig, hát komolyan azt mondom, hogy mikor indul újra a Szomszédok, vagy mikor jelenik meg Szabó Lászlót, mikor fogják így feltámasztani, és a új kékfényt elindítva, mikor lesz egy ilyen adásunk, mert tényleg olyan, mint egy visszaköszönne a múlt. Hát itt lehetett látni azért, amikor elindult rendesen a kampány, hogy ezek a, én úgy szoktam mondani, hogy illegalitásba elment régi ilyen értelmiségiek, akkor hirtelen visszatértek ebbe az illegalitásba, és ugye elkezdtek így izegni, mozogni. Más kérdés egyébként, én örülök nekik, tehát Havas Henrik is szegény, annyi hülyeséget összebeszélt, meg gyakorlatilag maga kotyogott ki olyan dolgokat, amelyek utána egy másik újságíró elkezdett ugye utána nézni ott a családi szálaknak, tehát mindig amellett vagyok, hogy beszéljenek minél többet. Főleg, hogyha már esetleg eljutnak arra a pontra, amikor már nincs az a kontroll, ami régen volt, és sokkal őszintében beszélnek. Azért ezt lehet látni, főleg Havasnál, de szerintem másoknál is, tehát beszéljenek. Másrészt egyébként meg nagyon unalmas egyébként, hogy még mindig ugyanazokat az embereket kell nézni, de ez van. Hát ott is különbséget kell tenni a között, hogy valaki legalább értéket terem, valaki meg igazából csak gyűlölködik. Az utóbbi kategóriában azért a Havast meg a Justot azért nagyon könnyedén bele lehet pakolni, de szerintem a saját híveiken kívül mindenki oda pakolja őket, tehát nem minném, hogy ott így működne ez a tiszás fideszes ellentét, mert szerintem nagyon a társadalom nagy része nagyon hasonlóan látja őket. Más kérdés, hogy sokszor ugye hasznosak még mindig, mert van egy elérésük, vannak föl a Justnak, van egy tábora, tudja őket hergelni. Mindig figyeltem arra a kutatásaimban, ugye amikor engem támadnak, akkor mindig azzal jövök, hogy hát én azzal jöttem, hogy a gyerekek felelősek az apái bűn, és soha nem mondtam ezt. De ugye ez az alapkiforgatás, mindig megpróbálják átkeretezni a dolgokat, hogy valami, nem tudom, belőlem is, nem tudom, mindent próbáltak már rám húzni, antiszemita, szélsőjobb, de hál' Istennek egyébként azért nagyon-nagyon ritka ez a hang. Majd egy ilyen modern, posztmodern Csurka István, tényleg sok mindent megkap az ember, holott a valóságban egyébként mindig figyeltem arra, még biztos nagyon sokszor igazságtalan voltam, amikor tévedtem is, hogy elválasszam a pályafutásokat egymástól, és azért árnyaltan igyekezzem ezeket bemutatni. Azt viszont igen, be kell mutatni, hogy 90 előtt a tévében és a különböző fontos médiumoknál jobboldalinak tartott ember elvétve kaphatott lehetőséget. Hát nem véletlen az, aki azért sokan lettek utána, akik már lehet, hogy akkor is jobboldalinak voltak, vagy később lettek az, azt nyilván embere válogatja, hogy azokról se tudta senki, hiszen valahogy ugye be kellett tulajdonképpen illeszkedni. És ez is egy olyan alap dolog, amiről nem nagyon szeretünk beszélni, de hát ez is már egyébként hova vezet egy sajton belül. Hát egy olyan, hát oda vezet, ami 90 után történt, hogy nem tudom, jobb oldali vagy konzervatív napilap volt egy, aztán lett megint egy. De gyakorlatilag a teljes sajtó volt, amelyik szolidabban volt, amelyik kőkeményen az Antal kormány ellen volt. Tehát az egyébként utólag, hogy ő kihúzták 94-ig, hát már szegény Antal József nélkül, önmagában egyébként egy nagy dolog, de ez nem azt jelenti, ugye, hogy akkor nem tudom, mitoszokat akarunk építeni, mert hát történelmi felelősségük van nekik is abban egyébként, hogy a 90-es évek úgy alakult, ahogy. De az biztos, hogy borzalmasan kemény pályán.
2: Hát azt hiszem 94 visszavágott rendesen a szocialista 54%-kal és a 21% SZDSZ-el mellé még. A közösségi médiáról ejtsünk néhány szót, mert millió hátránya mellett azért itt egy közösségi tudásról is szó van. Ha már említetted pont Havas Henriket, hát róla is sikerült megtudni nem olyan rég új adalékokat, ami sok mindent megmagyaráz, amit tőle láthattunk. Mennyire tapasztalod azt, hogy rengeteg olyan információ merül föl, vagy jut el hozzád, aminek nincsen a hivatalos történetírásban semmiféle nyoma, de emberek őrzik magukban a tudást, például egy taxis, aki szállította, mondjuk nem tudom, Péter Gábort, vagy Péter Gábort, és akkor mi mindent tud elmesélni. Szóval olyan történeteket írsz meg időnként, hogy egészen döbbenet. Úgy tűnik, hogy ez a kincstár azért még kimeríthetetlen mindaddig, míg velünk élnek azok az emberek, akik az előző rendszerben is már kicsit idősebben, mint gyerekfejjel jelen voltak.
3: Sok ilyen van, sok iratot is kapok, verseket, visszaemlékezést, könyveket, de hát nyilván leginkább történeteket. Nagyon sokszor nem tud az ember egyébként mit kezdeni velük, meghallgatja valamit, válaszol, de nagyon utólag már nagyon nehéz mit kezdeni vele, de nagyon sokszor azt is beleírják, hogy igazából nem akarnak fel semmit kezdeni, csak meg akarták írni, és tudják, hogy én el fogom olvasni, és át akarta adni. Tehát tudja, hogy már azt a 40 éve történt dolgokkal nem lehet már igazából mit kezdeni, de már azzal egyébként, hogy kiadta magából, biztos, hogy ő is megkönnyebbül, és lehet, hogy ez a transzgenerációs traumák is erről szólnak, hogy lehet a következő generációk is megkönnyebbülnek ebbe. Tehát lesz egy ilyesfajta hatása. Nagyon érdekes ez a Facebook, meg egyáltalán ez a közösségi média, mert tényleg hát a legnagyobb mocsár egy részről. Tehát tényleg, amikor úgy néha úgy elkezdem úgy olvasgatni, hogy mik vannak, pro és kontra, tehát az embernek hány ingere van, viszont nagyon hasznos, tehát olyan nagyon hasznos dolgokra is lehet, vannak nagyon-nagyon jó oldalak, vannak nagyon jó jelenleg a politikamentes dolgok, máról nyilván ezt meg lehet engedni, tehát nagyon hasznos dologra is felhasználható. Én közösségépítésre használtam, és ebben a szempontból egyébként egy csodálatos dolog, mert máshogy egyébként nagyon nehezen értem volna el ezekhez az emberekhez. Tényleg egy igazságos rendszer, tehát mindenki tudja használni, egyébként még ingyenes is. Úgyhogy én is azok közé tartozom, akik igyekszem ezt a magam szempontjából jóra használni, ez nyilván megítélés kérdése, de számomra egyébként ez nagyon hasznos, és nagyon fontosnak is tartom egyébként a visszajelzéseket. Tehát például volt egy olyan üzenet, nem is tudom, ki írta, valaki írta, hogy igazából nagyon jó, amit itt csináltam, de most bármi lesz a választás, az a választás előtt írtam, most már igazából azon kell dolgoztam, hogy lehetnék egy ilyen összekötő ember, nekünk kicsit a két oldalt, hogy megpróbál mindenkivel kommunikálni, és most már igazából ezzel kéne foglalkoznom, mondjuk leírtam azt, amit akartam, és most már egy kicsit úgy békéltetni.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz, majd továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom, szerkesztőségünk nevében Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Olyan utcákban is járnak majd az új buszok, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Fokozatosan lecserélik Kaposváron a gázüzemű buszokat, és az első két elektromos jármű már meg is érkezett a városba. Hétfőn két új elektromos midibuszt adtak át, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 13 szóló és csuklós autóbusz érkezik. A midibuszok a méretüknél fogva olyan utcákba is be tudnak hajtani, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Így a jövőben a Nyár utcában és a Zaranyi lakótelepen, illetve a Pipacs és a Búzavirág utcában is járnak majd helyjáratos buszok. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy a gázüzemű buszokat teljes egészében elektromos járművek váltják fel, és a teljes flotta csere jövő nyárig megy végbe. Újra felszállnak a hőlégballonok. Idén is lesz hőlégballonbajnokság Kaposváron, immár harmadik alkalommal. A Ripple-Rónai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek majd magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Állatmenhelynek gyűjtöttek az autós találkozón. Kaposvári autósok gyűjtöttek több mint 1,5 tonna kutya és macska eledelt a Nagybajomi Buntazug Alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között emellett játékok és egy kutyaház is volt. Parkolókat zárnak le az úttest és a patkánk tisztítása miatt. Holnap a Talián Gyula utcában folytatódik a seprőgépes utca tisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért a gépjármű tulajdonosokat arra kérik, hogy vigyék el onnan autóikat, a munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Lezárják a kereszteződést a Német István fasor végén. Lezárják csütörtökön a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését gázvezeték felújítási munkák miatt. A forgalomkorlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcába a Német István fasorról. A forgalmat elterelik, és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. Karikagyűrűt vágtak a tűzoltók. Rászorult az ujjára a gyűrű egy kaposvári asszonynak, és a tűzoltók szabadították meg tőle. Az asszony ujja napok óta duzzadt volt, ezért nem tudta lehúzni a nagymamája eljegyzési gyűrűjét, a fájdalom pedig egyre erősödött. A tűzoltók egy rögtönzött fémlapot csúsztattak az ékszer alá, majd óvatosan levágták a gyűrűt. A beavatkozás sikeres volt, ráadásul az ékszer is csak minimálisan sérült, így később egy ékszerész helyreállíthatja. Lángokban állt a hétvégi ház. A Deseda szőlőhegyi részének kedden reggel kigyulladt egy hétvégi ház. Mire a tűzoltók kiértek, az épület teteje már beomlott. A lángokat a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Katonai repülőgépek zaját lehet hallani. A következő napokban Magyarország légterében vadászrepülők gyakorlatoznak majd, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülődandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Minden 90. autós gyorsabban ment a megengedettnél. Mindössze 8 óra alatt 76 gyors hajtót mértek be a rendőrök Fonyód és Marcali térségében. A hatóság múlt hét csütörtökön tartott ellenőrzést a térségben délelőtt 11 és este 7 óra között. A trafipaxok előtt elhajtó autósok közül minden 90. ment gyorsabban a megengedettnél, ugyanis több mint 7200 jármű sebességét ellenőrizték, és 76 sofőrnél állapítottak meg szabályszegést. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő oka, ezért Somogyban egész évben rendszeresen tartanak sebességellenőrzéseket. Kamion borult fel a strádán. Kedden délután az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Hollád térségében durdefektet kapott egy nyerges vontató és felborult. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották, akik a sofőrt kiemelték a vezető fülkéből. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a műszaki mentés idejére pedig az érintett szakaszon lezárták az ország határ felé vezető oldalt. Frontális karambol. Hétfő este Szenyér és Böhönye között frontálisan ütközött két személyautó. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az ütközés után az egyik autó az út közepén állt meg, a másik pedig az árokba csapódott. A járművekben összesen 4 utaztak, 2 kutyával együtt. A mentők 2 sérültet szállítottak kórházba. A balesetnél a böhönyei önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést. Semmire nem emlékezett abból, hogy mentősökre támadott. Részegen támadott mentősökre tavaly ősszel egy férfi, és emiatt most vádat emeltek ellene. A 60-as éveiben járó férfi egy marcolihoz közeli településen mulatott a helyi falunapon, de annyira sokat ivott, hogy mentőt kellett hozzáhívni. A férfi végig agresszíven viselkedett, miközben megpróbálták ellátni, útközben pedig kikapcsolta a biztonsági övét és rátámadt az ápolóra. Végül rendőri segítséggel tudták kórházba szállítani. A férfi később azt mondta, hogy a történtekből semmire sem emlékszik. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene. Kasis atléta az U18-as EB-n. A csütörtökön kezdődő U18-as Európa-bajnokságon kaposvári atléta is képviseli Magyarországot. A kasi versenyzője Horváth Áron 200 méteres síkfutásban, valamint a magyar sprintváltó tagjaként állhat rajthoz az olaszországi Rietiben. Az U18-as atlétikai Európa-bajnokság csütörtöktől vasárnapig tart.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este erősebben is megnövekedhet a felhőzet, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor vagy zivatar. A hőmérséklet este 26-27 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel, és elvétve egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hey!

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: A szívem lelkeméletem, odaadtam érted. A csillagokig mentem, még az eget nézted. Mindig jót akartam, és hogy te is éld meg.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Átadtak hétfőn két új elektromos MIDI buszt Kaposváron. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további 13 szóló és csuklós autóbusz érkezik. A MIDI buszok a méretüknél fogva olyan utcákba is be tudnak hajtani, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Így a jövőben a Nyár utcában és az Aranyi lakótelepen, illetve a Pipacs és a Búzavirág utcában is járnak majd helyjáratos buszok. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy a gázüzemű buszokat teljes egészében elektromos járművek váltják fel, és a teljes flotta csere jövő nyárig megy végbe. Kigyulladt egy hétvégi ház kedreggel a Desedán a Szőlőhegyi részen. Mire a tűzoltók kiértek, az épület teteje már beomlott. A lángokat a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. 76 gyors hajtót mértek be a rendőrök mindössze 8 óra alatt Fonyód és Marcali térségében. A hatóság múlt hét csütörtökön tartott ellenőrzést a térségben délelőtt 11 és este 7 óra között. A trafipaxok előtt elhajtó autósok közül minden 90. ment gyorsabban a megengedettnél, ugyanis több mint 7200 jármű sebességét ellenőrizték, és 76 sofőrnél állapítottak meg szabályszegést. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő oka, ezért Csomogyban egész évben rendszeresen tartanak sebességellenőrzéseket. Frontálisan ütközött két személyautó hétfő este Szenyér és Böhönye között. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az ütközés után az egyik autó az út közepén állt meg, a másik pedig az árokba csapódott. A járművekben összesen 4 utaztak, 2 kutyával együtt. A mentők 2 sérültet szállítottak kórházba. A balesetnél a böhönyei önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést. Kaposvári atléta is képviseli Magyarországot a csütörtökön kezdődő U18-as Európa-bajnokságon. A kasi versenyzője Horváth Áron 200 méteres síkfutásban, valamint a magyar sprintváltó tagjaként állhat rajthoz az olaszországi Rietiben. Az U18-as atlétikai Európa-bajnokság csütörtöktől vasárnapig tart. Betiltaná a kotorék vadászatot Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter természetvédő szervezetekkel egyeztetett, ezt követően pedig azt közölte, hogy kezdeményezi a vadászati forma megszüntetését. A tárcavezető szerint a föld alatti viadalokban nem csak a rókák, hanem a vadászkutyák is megsérülhetnek, a rókakölykök pedig elpusztulhatnak. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a kotorék vadászatnak nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok lesz. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel, és elvétve egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. A Tali Angyula utcában folytatódik holnap a seprőgépes utca tisztítás. Reggel 8 órától a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, ezért azt kérik az autósoktól, hogy vigyék el onnan kocsijukat. A munka előre haladtával pedig folyamatosan újra megnyitják a parkolókat. Vadászgépek gyakorlatoznak a következő napokban Magyarország légterében, a gépek hangját pedig Kaposváron is hallani lehet majd. A kiképzési repüléseket ezen a héten csütörtökig, minden nap este 6 és éjfél között hajtja végre a kecskeméti repülődandár. A gyakorlatok miatt a Somogyi megyeszékhely térségében is nagyobb zajra lehet számítani. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Az eredetileg tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából rendezik meg az idei augusztus 20-ai programokat Budapesten, ezt közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető szerint a korábbi összesen 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták az eseményeket szervező láncs csoporttal, a vállalatot érintő büntető eljárás és teljesítési kockázatok miatt. Pósfai Gábor szerint a költségcsökkentés nem megy az ünnepi programok színvonalának és a résztvevők biztonságának rovására. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000 előtt kiállított régi könyvformátumú személyigazolványok, erre figyelmeztetett ismét a belügyminisztérium. A változás főként az időseket érintheti, a hatóság pedig külön értesítést nem küld, ezért a tárca a hozzátartozók segítségét kéri. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok lesz. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel, és elvétve egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ári Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok a Magas Egyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Harmadik alkalommal rendeznek hőlégballon bajnokságot Kaposváron. A harmadik Ripple Runai Kupa július 29-én este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Több mint 1,5 tonna kutya és macska eledelt gyűjtöttek össze kaposvári autósok a nagybajami Bundazug alapítványnak. A hétvégén az Obi parkolójában rendeztek jótékonysági autós találkozót, amire több mint 500-an látogattak ki, és 40 kiállított járművet lehetett megtekinteni. Az összegyűlt eledel egy hónapra biztosítja az alapítvány gondozásában lévő állatok ellátását. A felajánlások között játékok és egy kutyaház is volt. Jelentősen drágulnak az üzemanyagok szerdától. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára literenként 14, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedik. A jelenlegi átlagárak alapján így a benzin literje 601, a dízelé pedig 615 forint körül alakulhat. A benzin ezzel a korábbi 595 forintos hatósági ár fölé drágul. Az áremelkedés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok és az Egyesült Államok, valamint Irán között kiújult támadások állnak. Betiltaná a kotorék vadászatot Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter természetvédő szervezetekkel egyeztetett, ezt követően pedig azt közölte, hogy kezdeményezi a vadászati forma megszüntetését. A tárcavezető szerint a föld alatti viadalokban nem csak a rókák, hanem a vadászkutyák is megsérülhetnek, a rókakölykök pedig elpusztulhatnak. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a kotorék vadászatnak nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok lesz. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel, és elvétve egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikedám!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly ősszel mentősökre támadt. A 60-as éveiben járó férfi egy marcalihoz közeli településen mulatott a helyi falunapon, de annyira sokat ivott, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A férfi végig agresszíven viselkedett, miközben megpróbálták ellátni, útközben pedig kikapcsolta a biztonsági övét és rátámadt az ápolóra. Végül rendőri segítséggel tudták kórházba szállítani. A férfi később azt mondta, hogy a történtekből semmire sem emlékezett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene. Lángba borult egy traktor hétfő délután Babócsán. A mezőgazdasági vontató már akkor teljes terjedelmében égett, amikor a bejelentő a tűzoltók segítségét kérte. A lángok gyorsan terjedtek, és a tűz a közeli istállókat is veszélyeztette. A lángokat végül meg tudták fékezni a barcsi tűzoltók. Dur defektet kapott és felborult egy nyerges vontató az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Hollád térségében kedden délután. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották, akik kiemelték a sofőrt a vezető fülkéből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A műszaki mentés miatt az érintett szakaszon lezárták az ország határ felé vezető oldalt. Az eredetileg tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából rendezik meg az idei augusztus 20-ai programokat Budapesten, ezt közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető szerint a korábbi összesen 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták az eseményeket szervező láncs csoporttal, a vállalatot érintő büntető eljárás és teljesítési kockázatok miatt. Pósfai Gábor szerint a költségcsökkentés nem megy az ünnepi programok színvonalának és a résztvevők biztonságának rovására.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok lesz. Szerdán is marad majd a napos, változóan gomoly felhős idő, 30-32 fokos meleggel, és elvétve egy-egy záporral.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.